Čajkovský je Stravinsky művét játszotta Lawrence Power és Ryan Wigglesworth. Pablo Casals azt mondta, hogy Enescu volt a legcsodásabb zenész Mozart után. És ez sok szempontból igaz. Nemzetközi hírnevet szerzett zeneszerzőként, hegedűsként, zongoristaként és tanárként egyaránt. Enescu koncert darabját ismerhetjük meg.

NSQ koncertdarabját adta elő Lawrence Power és Ryan Wigglesworth. A tanár NSQ nem kisebb jelentőségű tanítványa dicsekedhetett, mint például Yehudi Menuhin vagy Dino Lipatti, akiket arra tanított, hogy ne csak reprodukáljanak, hanem mindig újra alkossanak. Most Brahms opus 120-as S-dur szonátája szól.

Brahms S-dur szonátáját játszotta Lawrence Power és Ryan Wigglesworth. Ez alkalommal Power mély hegedűn játszott, az eredeti mű pedig klarinétra készült, de Brahms maga megírta ezt az alternatív változatot is. Nagyon szép, elgondolkodtató muzsika. Stravinsky C-dur szimfóniája következik.

Igor Stravinszky C-dur szimfóniáját játszotta a lengyel rádió zenekar Lukács Borovics vezényletével. Annak idején Bartók felismerte az orosz szerző zsenialitását, így írt. A külföld ma élő zeneköltői között szerintem két lángelme van, Stravinszky és Schönberg, hozzám Stravinszky áll közelebb. Most Brahms S-dur triója szól.

Johannes Brahms Opus 40-es Esdur Kürt triója hangzott el, előadta a Martin Beaver, Martin Heckelmann és Jane Coop. Bensőséges természet élményből fakadó muzsika ez, amelyet 1865-ben Baden-Badenben mutattak be. Louis-Claude Daquin rondója következik.

Louis-Claude Daquin rondóját Calintilni játszott a csembalón. Az 1694-ben született francia barokk szerző orgona virtuózis volt, 14. Lajos udvarában 6 évesen már orgonált, 12 évesen pedig egy templom orgonistájának választották meg. 4 óra van.

Johann Duyk, 1954-ben született belga zeneszerző, karnagy a kortárs kórusen egyik markáns képviselője. Brüsszelben és Gentben tanult zeneszerzést, a Genti Egyetem zene életének meghatározó szervezője és oktatója volt. Neve leginkább a kórus műveivel ford össze, a stílusára pedig jellemző a tiszta áttetsző hangzás, a gondosan formált szólamvezetés. Egy hazai kritikában azt olvastam, hogy Johann Duyk személyében remek kórus karnagyot ismerhettünk meg, impulzív, dinamikus, rajongó vezénylése, látható lelkesedése indította a kórust. Motettája tisztelgés Thomas Tallis előtt.

Johann Dujik motettája hangzott el, amelyet a zeneszerző Thomas Tallis előtti tisztelgésnek szánt, a Flamand Rádió énekkara énekelt. A tetszetős tételek gyakorlati egyházzenei célokat is szolgálnak, nem túl bonyolultak, 2-3 szólamúak. Beethoventől következik a 4. szimfónia.

Beethoven 4. szimfóniáját a Norvég Rádió zenekar adta elő. Nagyon szép és ritkán hallható zene ez, Schumann a tavaszi szimfónia alapjait látta benne, és Mendelssohn, amikor a karmesteri bemutatkozására készült Lipcsében, a Gewandhausban ezt a szimfóniát választotta. Most egy Händel ária szól a Notturnóban.

Handel Julius Caesar című operájából hallottuk a címszereplő áriáját, Graham Push és az Ausztrál Brandenburg zenekar előadásában vezényelt Paul Dyer. Handel nagyon színes ember volt, a munka bírása pedig egészen páratlan. Most Schubert Esz-dur triója következik, a Notturno.

Franz Schubert nocturnóját a Grieg trió játszotta. Hihetetlen és érthetetlen, hogy Beethoven árnyékában a nagymestert tisztelve hogyan tudott ez az alig 31 évet élt ember ilyen különleges egyedi és egyéni zenei nyelvezetet létrehozni. Gaspar Sanz spanyol szfittyét játssza most Tomás Rajterich.

Gaspar Sanz spanyol szvítjét hallottuk gitáron Thomas Reiterich előadásában. A gitár nagyon népszerű hangszer, dél-európai származású, bár egyes feltevések szerint az arabok hozták Spanyolországba, és így jutott el aztán Olaszországba, hogy meghódítsa a világot. Alice Mary Smith zeneműve következik, a Pandora szerencéje.

A Pandora szenencie két intermezzója hangzott el. A zeneszerző Alice Mary Smith, aki 1884-ig élt, a BBC filharmonikus zenekarát Ben Jerman vezényelte. Ez a hölgy szimfóniákat és kórus műveket írt, és szerette a szakrális zenét. Most Chopin G-dur nocturne-jét játssza Ignacián Paderewski.

Chopin G-dur nocturnjét az archív felvételen Ignácián Paderewski játszotta, aki 1887 után szerepelt zongora virtuózként Európában és Amerikában, és politikusként is sokat tett, hogy a kultúra megfelelő támogatásban részesüljön Lengyelországban. Carl Friedrich Abel G-dur szonátája következik.

Carl Friedrich Abel Gidur szonátáját Carli Susanna Kaiser szólaltatta meg. Abel az utolsó nagy gomba virtuózok egyike volt, amellett jó nevű zeneszerző, Bach tanítványa Lipcsében, mint komponista az úgynevezett Mannheimi stílust képviselte. Jöjj Szentlélek, Ruth Watson Henderson kórusműve szól.

Ruth Watson Henderson kórusművet az Elmer Iseler énekegyüttes adta elő. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Grazina Bacevics népi vázlatok ciklusát ismerhetjük meg a Lengyel Rádió szimfonikus zenekarának jóvoltából. Én elköszönök munkatársaim, a hangmérnök Bozzai László és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Várólista csökkentési program indul az egészségügyben. Kellemes, száraz, őszi idővel kezdődik a hét. Jó reggelt kívánok, Bártfai Kingát hallják. Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők a parlamentben délelőtt az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. Baka András azonban fenntartja javaslatát. Várhatóan ma jelenti be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik négy ügyben fognak először vizsgálatot indítani. A hivatal önállóan rendelhet el és folytathat lenyomozást a hatáskörébe tartozó közvagyont érintő, kiemelt korrupciós és gazdasági bűncselekményekben. Emellett joga van átvenni folyamatban lévő ügyeket a rendőrségtől, a NAV-tól vagy az ügyészségtől. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, illetve a szürke hályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést. A programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, amely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket tartalmaz. Négy napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok mától a Kossuth téren. Az akcióval azokra az ágazatban jelenlévő kis és közepes vállalkozások helyzetére hívják fel a figyelmet, amelyek a védett ár, illetve az ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Döntött a kormány az M49-es autóút román határig tartó második ütemének folytatásáról. A 45 kilométeres kétszer-kétsávos szakasz megépítésével közvetlen gyorsforgalmi kapcsolat lesz Szatmár-Németi felé, valamint új határátlépési pont is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülpösig tartó szakasz idén ősszel elkészül, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton felvidék digitális turisztikai fejlesztését szolgáló kezdeményezés a szakmai kategória harmadik helyezettjeként zárt. A projekt részeként interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti vár, valamint egy telefonos applikációt is fejlesztettek, amely segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Végül az időjárásról. Jelenleg 5 és 14 fok közötti a hőmérséklet. Budapesten 9-13 fokot mérnek. A hajnali pára, illetve kötfoltok feloszlása után országszerte napos idő lesz. Délután 22-25 fok várható.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: A Mesterek órája mai adásában Komor Vilmos vezényel. Az 55 éve elhunyt Liszt és Kossuth díjas művész számos kortárs szerző, például Bartók Béla Falun című művének zenekari változatát mutatta be. A II. Világháború után az Operaház karmestereként több emlékezetes előadás fűződik nevéhez. Komor Vilmos a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Száztíz éve született Simándi József operaénekes. Két részes összeállításunkban végigkísérjük a leghíresebb magyar tenor életútját és csodaszép felvételeiből idézünk. Simándi Józsefre emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a Zene Világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Padi Géza nevében is köszöntöm Önöket, Szejlő Dénest hallják. Vivaldival kezdünk, szezonális zenével indítjuk a mai muzsikáló reggelt. A négy évszak hegedűverseny ciklusából szól az ősz két tétele, a szólista Renaud Capuçon.

Antonio Vivaldi a 4 évszak hegedű versenyciklusából szólt az ősz 2 tétele. Fölfogható ez úgy is, mint egy bevezetés és egy kedves bemelegítés a mai muzsikáló reggelhez, ugye az Adagio Molto megjelölésű 2. tételt és a Vadászat melléknevű 3. tételt hallottuk Renaud Capuçon és a Luzanni Kamarazenekar előadásában. A következő zeneszerzőnk rajongott a könyvekért és az irodalomért, ugye ő nem más, mint Robert Schumann, aki 18 évesen valóságos irodalmi zarándoklatot tett Bayreuthba, kedvenc írója, Jean-Paul sírját látogatta meg, ahol egyébként felkereste azt a kis fogadót is, ahol az író éveken át dolgozott, és megnézte a dolgozószobáját, illetve a székét, amin ült rengeteget. Ezt egyébként mi is megtehetjük, hiszen létezik Jean-Paul Múzeum Bayreuthban. Hallgassuk most a 3. Rajnai szimfónia első tételét, a Bayer Rádió szimfonikus zenekara játszik, vezényel Rafael Kubelik.

Schumann harmadik rajnai szimfóniájának első tételét hallottuk, a Bajor Rádió szimfonikus zenekara játszott, Rafael Kubelik vezényelt. Most Haydn következik, a C-moll szonáta harmadik tételét Kocsis Zoltán játssza.

Haydn C-moll szonátájának harmadik tételét hallottuk, Kocsis Zoltán játszott zongorán. Említettük korábban, hogy Schumann rajongott az irodalomért és a könyvekért, hát mi is rajongunk az irodalomért és a könyvekért, főleg az írókért és a versekért. Mindjárt jön a reggeli vers, előtte azonban Ludwig van Beethoven Ezdúrok tettjének első tételét halljuk, Sabine Meyer fúvós együttese játszik.

0: Ludwig van Beethoven Es-dur oktettjének első tételét hallottuk, Sabine Meyer fúvós együttese játszott. 7:05.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
0: Jöjjön a vers, amiről már beszéltünk korábban, méghozzá egy évfordulóhoz kapcsolódunk. Tompa Mihály született ezen a napon. Kézdi György előadását halljuk.
2: A madár fiaihoz. Száraz ágon hallgató ajakkal meddig ültök, csügget madarak. Nincs talán még elfeledve a dal, melyre egykor tanítottalak. Vagy ha elmúlt, s többé vissza nem jő a vígének, s régi kedvetek. Legyen a dal fájdalmas, merengő, fiaim csak énekeljetek. Nagy vihar volt. Feldult berkeinken enyhe árnyas rejtek nem fogad. S ti hallgattok. Elkészültök innen, itt hagynátok bús anyátokat. Más berekben másképp szól az ének, ott nem értik a ti nyelvetek. Puszta bár, az otthonos vidéknek fiaim, csak énekeljetek. Hozzatok dalt emlékül a hajdan lomb, s virággal gazdag tájirul. Zengétek meg a jövőt, ha majd ennek kopárföld újra felvirul. Dalotokra könnyebben derül fény, hamarabb kihajt a hold berek. A jelennek búját édesítvén, fiaim, csak énekeljetek. A bokorban itt az ősi fészek, mely növelte könnyű szárnyatok. Megpihenni most is abba tértek, bár a fellegek közt járjatok. S most, hogy a szél össze-vissza tépte, úgy tennétek, mint az emberek. Itt hagynátok idegen cserélve. Fiaim, csak énekeljetek.

ne csak virágozzék minden virág, hanem énekeljen minden madár. Tompa Mihály énekét hallottuk versformában, Kézdi György előadásában, utána pedig Giacomo Puccini Pillangó kisasszonyából szólt a Zümmögő kórus a második felvonásból, az Ambrosian Opera kórus és a Filharmónia zenekar előadását Giuseppe Sinopoli vezényelte. Handellel folytatjuk, az A-dur Concerto Grosso két tételét játsza a St. Martin in the Fields kamarazenekar.

Handel A-dur koncertó grosszójának két tételét hallottuk, a negyedik és az ötödik tételt játszotta a St. Martin in the Fields kamarazenekar. A versben volt szó madárról, énekről és fészekről is. Úgyhogy itt kell megemlítenünk, hogy a következő zeneszerzőnk Johannes Brahms művei nem voltak tipikus fészekhagyó zenék, ugyanis Brahms híresen nehezen engedte ki kezéből a műveit. Itt van például az első szimfónia, ami nagyon hosszú vajudás után született meg. Hát nyilván közrejátszott is az is, hogy ugye Beethovennek ott volt az óriási nagy árnyéka, ami után nehéz volt szimfóniát írni. Azért megszületett ez az első szimfónia, amit ugye sokan Beethoven tizedikének is becéznek. Ebből következik most a harmadik tétel. Érdekesség még a darabbal kapcsolatban, hogy ugye 1876. novemberében volt a premier, és ez sem volt végleges megnyugvás a darab alakulása szempontjából. Utána még Brahms hosszú éveken keresztül toldozgatta, foldozgatta, javítgatta a partitúrát. Szóljon most tehát a harmadik tétel a bécsi filharmonikusok előadásában, vezényel Leonard Bernstein.

Johannes Brahms első szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a bécsi filharmonikusok játszottak, Leonard Bernstein vezényelt. A katonazenét sokszor összekeverik a fúvós zenével és fordítva vagy összemossák, a következő zenénk esetében azonban ez nem hiba. Zrusecki műve következik, aki maga is katona volt és egyébként játszott katonazenekarban, dobosként, ezért érthető, hogy később a fúvós zenéhez nagyon közel állt, és sokat alkotott ebben a műfajban. Most ennek az egyik megnyilvánulása terméke következik. A B-dur partita első tételét játsza a Budapesti Fúvós Együttes.

0: Krusecki B-dur partitájának első tételét hallottuk, a budapesti fúvós együttes játszott. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, a hírek után Donizettivel folytatjuk, de szóba kerül majd egy nagyon érdekes Bauhaus villa is. Hogy pontosan miről beszélek, a hírek után kiderül. Most pontosan 7 óra van.
1: Híreink következnek.
2: A hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Várólista csökkentési program indul az egészségügyben. Kellemes, száraz, őszi idővel kezdődik a hét. Jönnek a részletek. Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők délelőtt az államfő legfőbbügyész jelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A kormánypárt korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbbügyészi pozícióra. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A Stadler Kiss emeletes motorvonat távolsági változata lehet az egyik esélyes típus a magyar Intercity flotta megújításánál, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid példaként elmondta, hogy a 200 km/h sebességre képes szerelvények Ausztriában már hamarosan forgalomba állnak. A magyar beszerzésről nyílt közbeszerzésen döntenek. Minikoncertekkel és backstage túrákkal várják a felsőoktatásban tanulókat ma a MIPA-ban. A fiatalok emellett bepillanthatnak a próbákba, és láthatják, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Tematikus sétákon járhatják be a művészbejárótól, az öltözőkön át, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem pódiumáig vezető utat, valamint megnézhetik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar próbáját is. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MIPA előadásaira. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását és ellátását gyakorolják majd. Végül az időjárásról, a hajnali pára, illetve kötfoltok feloszlása után országszerte napos száraz idő lesz. Sopron környékén, valamint az Alföldön időnként megélénkül a szél. Délután 22-25, késő este általában 11-17 fok valószínű. Hasonlóan kellemes, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
4: Opera, operett, chanson, Bartók, Ravel és Brahms művei, különböző zenei világok, amelyek egyetlen koncerten válnak harmonikus egységgé. Miklósa Erika, Kállai Ernő és a Sárközi Kollektív egy színpadon találkozik az MBM Classic & Club sorozat Tűz és Lélek című koncertjén október 3-án a Pesti Vigadóban. mvmclassicclub.hu. Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Komor Vilmos vezényel. Az 55 éve elhunyt Liszt és Kossuth Díjas művész számos kortárs szerző, például Bartók Béla Falun című művének zenekari változatát mutatta be. A II. Világháború után az operaház karmestereként több emlékezetes előadás fűződik nevéhez. Komor Vilmos a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Október 1-e a Zene Világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból, október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
5: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is lendületes hétfő reggelt, kellemes ébredést, békés készülődést és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Paddy Géza, a mikrofonnál Szejlő Dénes. Donizetti Don Pasquale nyitánya következik, a Magyar Állami Hangverseny zenekar játszik, vezényel Fischer Iván.

Donizetti Don Pasquale című operájának nyitányát hallottuk, a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszott, Fischer Iván vezényelt. Rachmaninov következik, és Rachmaninovhoz kapcsolódóan beszélnünk kell egy építményről, méghozzá nem akármilyen építményről. Rachmaninovnak ugyanis volt egy különleges svájci menedéke a Lucerni tó partján. Feleségével az 1930-as években építette a meglepően modern Bauhaus jellegű Villa Szenárt. Mit is jelent ez a Villa Szenárt? Hát ez egy családi rejtvény név vagy mozaik szó. A SZE, az, vagy az SE, az ugye Szergej, a Szergej Rachmaninovból, az NA, az Natália, Rachmaninov felesége, és az R betű pedig Rachmaninovot jelzi, ugye Szenártban, még talán az is szép, hogy benne van az art szó, ami ugye a művészetet jelenti, a gyönyörű névválasztás. Magyarországon ilyen neveket adunk a nyaralóknak, hogy Rózsika, de a Szenárt is szép, és egyébként a birtokhoz park, kertészház és saját csónakház is tartozott. Egyébként érdemes ezt meglátogatni, hogyha arra járnak, a villa ma is áll, kulturális helyszínként működik, és Rachmaninov eredeti sztenvészongorája is ott van a dolgozószobában. Nézem itt a képeket. Ha tehetik, akkor legalább a képeket nézzék meg, tényleg elképesztően gyönyörű ez a ház. Hát nagy duzzogva el tudnék itt tölteni egy hétvégét. Hallgassuk most Rachmaninov szvítjéből a második tételt.

Szergej Rachmaninov két zongorás szvítjének második tételét hallottuk, Márta Árgerics és Nelson Friré előadásában. Most pedig Mozart következik, ugye Mozart csoda gyerekként rengeteget utazott családjával, és az egyik ilyen európai utazáson nem csak pénzzel, hanem értékes ajándékokkal is elhalmozták Mozartékat. Leopold Mozart 1763 karácsonyán Versailles-ból azt írta haza, hogy Wolfgang egy grófnőtől arany tubákos szerencét kapott, tényleg csodálatos ajándék egy gyereknek, másnap pedig egy ezüst rajzoló és írószerszámot ezüst tollakkal. Ez már valamivel jobb. Hát én nem is tudom, hogyha nagyon gazdag lennék, akkor mit adnék Mozartnak? Mondjuk egy fehér arany biliárdgolyót, az elég drága és haszontalan egyben. Jöjjön most Mozart B-dur szimfóniájának negyedik tétele, a kőhű jegyzékszáma 319, az Orpheus kamarazenekar játszik.

Mozart 319-es köhőjegyzék számú B-dur szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, az Orpheus kamarazenekar játszott. Írt az Útinform, hogy az M0-ás autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 21-es kilométerkőnél, Dunaharasztinál a korábbi forgalomkorlátozás ugyan megszűnt, de a kialakult 5 kilométert meghaladó torlódás csak lassan oszlik fel. Vezessenek óvatosan, ugyanis erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, lassulásra, torlódásra kell számítani. Az M0-ás keleti szektorán Péter és Gyál között az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es autópályán Herceghalom és Biatorbágy között, az M2-es autóúton Duna Keszi térségében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és egyéb szokott csomópontok környékén. Vezessenek tehát óvatosan és vigyázzanak egymásra az utakon. Massné Werther című operájából szól most Ossian dala a harmadik felvonásból, Jonas Kaufmann énekel.

0: Mászné Werther című operájából szólt Ossian dala a harmadik felvonásból. Jonas Kaufmann énekelt, a prágai filharmonikus zenekar játszott, Marco Armiliato vezényelt. 7:58.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval folytatjuk a műsort. Ma este a Zeneakadémia nagy termében lép fel az Anima Muzicé Kamara Zenekar, a koncert szólistája Li La, a fiatal csellista generáció egyik üstököse, akinek pályája már egészen fiatalon nemzetközi sikerekkel indult. Az együttest Junkunk Li vezényli, az Anima Muzicé csütörtökön pedig a Bartók Rádió felkérésére játszik a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében. A két koncertről G. Horváth Lászlót, az együttes művészeti vezetőjét kérdezte Balla Milán kollégám.
2: Hétfőn kezdődik az Anima Muzicé Kamara Zenekar grandiózó sorozata a Zeneakadémián. Ugye ez a bérlet sorozat már évek óta fontos része a zenekar művészi útjának, és az idei évadban sok külföldi sztárral, művésszel is találkozhat a közönség. Kérlek, hogy a hétfői koncert művészeit és műsorát mutasd be a hallgatóknak.
3: Óriási megtiszteltetés számunkra, és nagyon nagy szerencsének tartom, hogy most már évek óta meg tudjuk rendezni ezt a sorozatot Alma Máterünkben, a Zeneakadémia nagy termében, és hát ennek megfelelően igyekszünk mindig olyan szólistákat is meghívni, akikkel. Hát egyrészt valamilyen módon már régóta szerettünk volna együtt játszani, vagy éppenséggel több alkalommal is játszottunk, és pontosan tudjuk, hogy ők ebben a tekintetben, hogy grandiózó, ugye a sorozatnak a neve is, méltó tudják emelni mindig az estnek a fényét, a hangulatát, varázslatos játékukkal, és akikkel tényleg nagyon szeretünk is együtt játszani. És így az első koncerttel is nagyon öröm számunkra, hogy egy fantasztikus csellistával, Lilával fogunk tudni együtt játszani. Egy nagyon fiatal lány még ahhoz képest, de gyakorlatilag majdnem minden díjat már megnyert, olyan elképesztő életrajza van, hogy az olvasni is nehéz végigkövetni, de hát ennek megfelelően csodálatosan muzsikális, játszottunk vele már hány csellóversenyt, és ez egy nagyon jó együttműködés volt. És hát a program kapcsán pedig hát nem lehet elmenni amellett, hogy bár egy nagyon koncepcionális, tradicionális koncertnek tűnik az első grandiózó koncert, hiszen csak Wolfgang Amadeus Mozartnak a muzsikáit fogjuk játszani. Azért az Anima Muzicé ebbe is belecsöppentett egy kis érdekességet, hiszen Junkunk Lival, a Szegedi Szent Gellért Fesztivál művészeti vezetőjével együtt dolgozunk most már évek óta, és ezen a esten ő lesz a karmesterünk is a darabok nagy részében. Junkunk Lival csináltunk egy olyan, hát hogy mondjam, csak csintalanságot, hogy elhatároztuk, hogy fogunk játszani egy Mozart cselló versenyt a Lilával. Na hát ugye Mozart nem írt cselló versenyt. Junkunk Li egy fantasztikus zenész, egy polihisztor, karmester, zeneszerző, kamarazenetanár, akivel tényleg nagyon jó az együttműködés, és ő rendszeresen hangszereléseket csinált. És most egy olyan fantasztikus dologra vállalkozott, hogy két szerenádból, Mozartnak két szerenádjából gyakorlatilag összeollóz, össze montázsolt, meg hangszerelt, apparátust is teljesen megváltoztatta, és egy új darab jött létre, ez a C-moll koncertó cellóra és zenekarra, és ez egy ilyen, gyakorlatilag ez ilyen ősbemutató, ez mint olyan, mint egy most megszületett darab, ugye ez a darab ilyen formában nem létezik, sem a tételek ilyen módon egymás után, szóval ezek fúvós szerenádok, amik átvettek terve szimfonikus zenekarra, és hát a csellónak a szólama mindamellett, hogy tényleg egy nagyon kiemelt szólamokkal van ellátva, azért nagyon sokszor beleilleszkedik ebbe a szimfonikus zenekaros dolgba, tehát mondhatni azt, hogy gyakorlatilag egy ilyen cselló koncertante jelleget önt ez az új darab, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog már, ugye bőven vastagon benne voltunk már itt a próba folyamatban, és hát nagyon nehezen is alakul ki az ember sokszor nem is tudja, hogy milyen irányban mozduljon el, hogy most ez egy új darabként kezelje, vagy pedig ugye ismerve a fúvószerenádokat megpróbálja azt a hangzásvilágot elérni, és valahol itt a kettő között, tehát hogy nagyon fontos arra is törekedni, hogy a Mozartnak a csodálatos dallamait, amit mindannyian ismerünk, azokat megpróbáljuk valahogy úgy előhozni, ahogy megszoktuk ezt Mozarttól, és közben pedig ez a teljesen áthangszerelt montázs, itt tudnám a legjobban kifejezni magamat, ezt pedig azt kívánja meg, hogy úgy kezeljük, mint egy ma született darabot.

0: essen szó a hét egy másik fontos hangversenyéről is, a Zene Világnapján október 1-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében játszotok este 19:30-tól, és ezt a koncertet a Bartók Rádió is élőben közvetíti. Barokkiáda, ez a koncert címe, és hát nagyon érdekes a műsor, Bach harmadik brandenburgi versenye, egy ismert mű, az összes többi viszont nagyon ritkán hallható.
1: Hát tulajdonképpen a Bach brandenburgi versenymű az egy kis kakutójás, ami nem odaillő, és hát nem árulok el nagy titkot, hogy azért tettük csak bele egy utólag a műsorba, mert egy fantasztikus Bach remek mű, az nem csak, hogy jól mutat, és akkor egy kicsit csalogatóan, hívogatóan jelzi a műsort is, hanem az mindenhol nagyon szépen megfér, és nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ezt is játszhatjuk. De ennek a Barokkiáda című műsornak a lényege az Henrik Ignác Bieber, aki egy nagyon nagy hatású zeneszerző volt a maga korában, elképesztő hegedű virtuóz volt, és rengeteg olyan kreatív egyéni ötlete volt, tehát itt már a kollenyú használattól kezdve a szópontin keresztül egy csomó minden dolgot tulajdonképpen nekik köszönhetünk. Szóval egy nagyon-nagyon kreatív, nagyhatású zeneszerző volt, aki nem csak a korára, hanem a mai zeneszerzőkre is, például Bánkövi Gyulára is nagy hatással volt. Ugyanis a gerincét ugye Bieber dallamai adják ennek az egész műsornak, de nem csak Biebertől játszunk két darabot, a Batályát, illetve a Menza Sonore harmadik kötetét, hanem Bánkövi Gyulának a Bieberiámó című darabját játszuk. Mi ezt már egyszer játszottuk, egy fantasztikus, remek műről van szó, az bátran állíthatom. Gyakorlatilag végig Biebernek a dallamai vannak kölcsönvéve, és egy egészen néha hűreális köntösbe és ilyen mai hangszínvilágba van áttéve, és nagyon-nagyon-nagyon érzékenyek, jók a váltások ebben a Bánkövi darabban, ahogy a néha teljesen eredetinek tűnő barokk bieberi gondolatok itt szépen elszíneződnek. Eleve egy nagyon érdekes felállása van a zenekarnak is, a térben is teljesen másképp kell elhelyezkednünk, mint ahogy mondjuk egy megszokott klasszikus kamarazenekaros apparátusban. Ugye 16 különböző szólamban, mindenkinek teljesen különböző szólama, és ez a teljes bieberi barokki dallamok tényleg úgy vannak itt elváltozva, helyenként meg megváltozva, hogy egészen döbbenetes ereje van ennek a darabnak. Úgyhogy nagyon nagy öröm számunkra. Csodálatos utazás lesz, több száz év, és mégis azt az egységet és azonosságot fogjuk látni, ami a mai kortárs zenében, és ez akkor így nagyon-nagyon kreatív, újító Biebernek a zenéjében közös.
2: G. Horváth László gondolatait hallottuk. Tehát az Anima Muzicé Kamara zenekart ma este, illetve csütörtökön lehet meghallgatni a Zeneakadémián és a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében. És most folytassuk Bachal, Wachet auf, ruft uns die Stimme, korál szól a 140. kantátából. Jó-jó, ma játszik cellón.

Bach korát hallottunk a 140. kantátából, Jojo Ma játszott cellón, az amszterdami barokk zenekart Ton Koopman vezényelte. Schubert következik, a 946-os jegyzékszámú három zongoradarabból szól a harmadik, Jandó Jenő játszik zongorán.

0: Schubert három zongora darabjából szólt a harmadik, a C-dur hangnemű, Jandó Jenő játszott zongorán. Ismét egy interjú következik, ma este 7 órától a Győri Filharmonikus Zenekarat hangversenyt Sopronban, a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban a zenekar művészeti vezetőjét, Berkes Kálmánt, Kecskés Barbara kollégám kérdezte elsőként a zenekar vendégkarmesteréről, Alexei Kornyenkóról.
1: Milyen kapcsolat fűzi az est vendégkarmesteréhez a Győri Filharmonikus Zenekart?
2: Hát őben nagyon jó kapcsolatunk van. Évek óta jár ide, nagyon szimpatikus és remek karmester. És ő is visz minket Ausztriába, illetve ő jön ide hozzánk, és nagyon jó dirigál.
1: Mi kell ahhoz, hogy a karmester és a zenekar között gyümölcsöző legyen egy kapcsolat?
2: Először is a karmesternek udvariasnak kell lenni a zenekarral, hát ez a legfontosabb. És ha jó zenész az illető, akkor tud mondani dolgokat, akkor a zenekar azt megcsinálja, és nagyon jó kapcsolat jön létre a zenekar és a karmester között.
1: A koncert helyszíne Sopronban a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ. Nem ez az első alkalom, hogy fellépnek Sopronban.
2: Igen, majdnem minden évben szoktunk ott játszani.
1: Milyen ennek a teremnek az akusztikája? Milyen ott játszani?
2: Jó játszani, ha a terem is jó, és a közönséget meg mindig nagyon szeretjük, mert hűségesek jönnek a koncertjeinkre, és nagyon ünneplik a zenekar minden koncerten.
1: Az est műsorán Mozart, Reger, Glazunov és Csajkovszki művei is felcsendülnek. Hogyan alakul egy-egy évad a Győri Filharmonikus Zenekarnál? Hogyan álmodják meg? Művészeti vezetőként Berkes Kálmán mi mindent tart fontosnak évad tervezéskor? Az évad elején beszélgetünk.
2: Először is olyan darabokat kell választani, amit a közönség is szeret. Ha lehet, akkor olyat kell választani. És olyat, ami hangzásban is, tehát ha meghallgatok egy darabot, akkor az rögtön hasson rám, tehát a közönségre. Ez nagyon fontos.
1: Mit vár leginkább ebben az évadban, a 2026-27-es évadban?
2: A vendégkarmestereket, azokat mindig nagyon várom, mert mindig adnak olyan ötletet és olyan zenei dolgokat, amit az embernek esetleg nem fordul meg a fejében, de tanul belőle.
1: Új inspiráció gondolom a zenekar számára is.
2: Igen, pont az a jó, hogy egy kicsit másképpen is kapják az instrukciókat, és nagyon jó kapcsolata van a zenekarnak is a vendégkarmesterekkel mindig.
0: Berkes Kálmánt hallottuk, vele beszélgetett Kecskés Barbara kollégám, tehát ma este 19 órakor Sopronban a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban lép fel a Győri Filharmonikus Zenekar, Alexei Kornyenko lesz a karmester, és egyébként zongorán is közreműködik. A műsor a következőképp alakul, elsőként Mozart A-dur zongora szonátájának első tételét hallhatják, aztán Reger variációk és fúga egy Mozart témára, a című műve hangzik el, aztán jön Glazunov ünnepi nyitánya, majd Csajkovszki Francesca da Rimini című műve. Ez lesz tehát ma este, mi pedig Julius Fucsikkal folytatjuk, ez a Vén dörmögő.

Julius Fucsik szerzeményét hallottuk, ez volt a TV Maci rádiós unokatestvére, a Vén Dörmögő. Jerzy Formacek volt a szólista, a Cseh Filharmonikus zenekar előadását hallottuk. A hírek előtt még meghallgatjuk Bach C-moll szvítjének negyedik Gieg tételét, Csáki András játszik gitáron.

0: Johann Sebastian Bach C-moll szvítjéből szólt a negyedik Gsík tétel, Csáky András játszott gitáron. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, hiszen hamarosan kezdődik a játékos óra kinyermával és rejtvénnyel. Most pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek.
2: A szerkesztő Bártfai Kinga nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Várólista csökkentési program indul az egészségügyben. Kellemes őszi idővel kezdődik a hét. Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők a parlamentben délelőtt az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, Baka András azonban fenntartja javaslatát. Várhatóan ma jelenti be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik 4 ügyben fognak először vizsgálatot indítani. A hivatal önállóan rendelhet el és folytathat le nyomozást a hatáskörébe tartozó közvagyont érintő kiemelt korrupciós és gazdasági bűncselekményekben. Emellett joga van átvenni folyamatban lévő ügyeket a rendőrségtől, a NAV-tól vagy az ügyészségtől. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést. A programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, amely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket tartalmaz. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok mától a Kossuth téren. Az akcióval azokra az ágazatban jelenlévő kis és közepes vállalkozások helyzetére hívják fel a figyelmet, amelyek a védett ár, illetve az ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Döntött a kormány az M49-es autóút román határig tartó második ütemének folytatásáról. A 45 kilométeres, 2x2 sávos szakasz megépítésével közvetlen gyorsforgalmi kapcsolat lesz Szatmár-Németi felé, valamint új határátlépési pont is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülöpösig tartó szakasz idén ősszel elkészül, még a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton felvidék digitális turisztikai fejlesztését szolgáló kezdeményezés a szakmai kategória 3. helyezettjeként zárt. A projekt részeként interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti vár, valamint egy telefonos applikációt is fejlesztettek, amely segít a térség kulturális és természeti örökségének felfedezésében. Országszerte felhőtlen napos időben lesz részünk, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Napközben 22-25, késő este 11-17 fok várható. Hasonlóan kellemes kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. 8 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
4: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Száz tíz éve született Simándi József operaénekes. Két részes összeállításunkban végigkísérjük a leghíresebb magyar tenor életútját és csodaszép felvételeiből idézünk. Simándi Józsefre emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik. A koncert vendége Izland Glenn Gouldja, Víkingur Ólafsson. Olli Mustonen nonettje és Haydn D-dur szimfóniája után Beethoven magával ragadó erejű S-dur zongora versenyét szólaltatja meg. Vezényel Várdai István. A május 23-ai koncert felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből ma 20 óra 33 perckor a Bartók Rádióban. A Zene Világnapja. Élő műsorok október 1-én 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra múlt 7 perccel.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol,
5: Pongrász Tibor Balatonfenyvesre.
0: Üdvözlöm a mai játékosunkat, kedves hallgatónkat. Mondom a szabályokat, amik egyébként nem változtak, hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor tárgynyereményt nyer, ez jelen esetben egy dupla CD, Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendája című művét játssza a Weimari Staatskapelle, és hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor ismét egy CD-t postázunk, ez a Magyar Rádió Énekkarának 50 éves jubileumi lemeze. Ezek tehát a nyeremények, várható nyeremények, és hát remélem, hogy ez a kinyer ma egyszer majd egy jó történetként újra alakot ölt, esetleg Pongrász Tibor baráti körében, és ezt azért mondom így, mert ugye egyes művészek kivételesen jó történetmesélő készséggel vannak megáldva, és a mai játék folyamán olyan kompozíciókat hallunk majd, amelyek egy mesét, történetet, esetleg legendát varázsolnak elénk. Az első mű egyben évfordulós alkotás is, az orosz szerzőművét 1918-ban ezen a napon mutatták be. A zene mellett fontos szerepet kap benne a táncművészet és a prózai deklamáció. A játék első kérdése így szól, ki a történet főszereplője, kinek a története ez?

0: s'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup mangé.
1: A kérdés tehát az, hogy ki a történet főszereplőjeinek, illetve kinek a történetéről van szó.
2: Az elszerző Igor Stravinsky, és a műcíme a Katona története.
1: Így igaz, tökéletes a válasz. Hát rengetegen játszottak, Karol Bouquet volt a narrátor, és mondjuk a sok játékos közül emeljük még ki Mark Bauer kornet művészt, legyünk egy kicsit részlehajlóak, így igaz, a Katona története című műnek a részletét hallottuk. Gratulálok, az első kérdése jól válaszolt, és akkor jöjjön a második kérdés. És a következő történet egy csínytevő hercegé. Kivételesen tehetséges mesemondó előadásában halljuk, aki minden talentumát landba veti, mintha csak az életéért mesélne. És ez így is van, varázslatos történeteinek köszönhetően éjszakáról éjszakára elkerüli a kivégzést. A második kérdés így szól, ki a zeneszerző és mi a mű címe?

0: Ki a zeneszerző, és mi a mű címe?
1: Ismét orosz zeneszerzőtől hallottunk egy művet, Nikolaj Rimszkij-Korszakovnak a Seherezádéját hallottuk.
0: Így igaz, és ebből szólt a szvit második tétele, Kalender herceg történetét idéztük. Az oroszok nagy történetmesélők, és Rimszkij-Korszakov még közülük is kiemelkedik, ismét az ő zenéjét hallgatjuk, amelyet Puskin egy műve ihletett. Tovább menetelünk felfelé a társadalmi hierarchiában, katona és herceg után maga a cár következik. Pontosabban egy apró állat, aki a cár meséjéből szökött ide. A kérdés az, hogy milyen állat ez?

0: Milyen állatot hallottunk?
1: Ez a kis rovar az a dongó, melynek rendkívül sokféle hangszeres átirata ismeretes. Így igaz. Mese a szalatáncáról az opera.
0: Így igaz, ebből szólt a Scherzo, a Budapesti Filharmonikus Társaság zenekara játszott, vezényelt Kóródi András. Gratulálok, 3 kérdésre jól válaszolt. Jön a 4. kérdés, ami minden szempontból kakukktojás lesz. Nem mese, hanem legenda. Nem kitalált, hanem valós történelmi személy, nem orosz, hanem magyar zeneszerző, és 3 férfi alak után egy női főszereplő. Egy szent életéről komponált oratóriumból származik az utolsó zenei idézet, háborúba készül lovagok indulóját halljuk. A kérdés pedig az, hogy ki a zeneszerző, és melyik szent legendái szolgáltak inspiráció gyanánt.

0: Kérdés tehát az, hogy ki lehet a zeneszerző, és melyik szent legendái szolgáltak inspiráció gyanánt?
1: A zeneszerző Liszt Ferenc, és Szent Erzsébet, akkor a legendájáról van szó.
0: Tökéletes a válasz. Így igaz, így már 4 kérdésre helyesen válaszolt. Egyébként ezen a nagyszerű felvételen a Budapesti Kórus és a Honvéd Férfikar, valamint a Magyar Állami Hangverseny zenekar előadását hallottuk Jó Árpád vezényletével. Gratulálok Pongrácz Tibornak, nagyszerűen játszott, mind a 4 kérdésre helyesen válaszolt, úgyhogy mind a 2 tárgyereményt postázzuk. Kívánom, hogy legyen szerencsénk egymáshoz máskor is, és jó történeteket tudjunk egymásnak mesélni.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a játékot, és kívánom a Bartók Rádió hallgatójának, hogy aki teheti, az jöjjön a Balatonra és élvezze ezt a csodálatos nyári időjárást.
0: Köszönjük szépen, igyekszünk arra felé is járni. Minden jót kívánok, viszont hallásra. Ugye a lovagok indulóját hallottuk, méghozzá a keresztes lovagok indulóját a Szent Erzsébet legendájából. Most pedig maradunk a lovagoknál, Rámóval folytatjuk. A lovagok suite 2 tételét a felvilágosodás korának zenekara játsza Gustav Leonhardt vezényel.

Jean-Philippe Rameau a lovagok szvitjéből szólt két tétel a felvilágosodás korának zenekara játszott, Gustav Leonhardt vezényelt. Most Beethoven opusz 18-as numero 1-es F-dur vonós 4-esének negyedik tétele következik, a Wake kvartett játszik.

Ludwig van Beethoven opusz 18-as numeró 1-es F-dur vonós 4-esének negyedik tételét hallottuk, a Wake kvartett játszott. Most Mahler következik, a harmadik szimfónia 5. tételét halljuk Birgit Remmert énekel, a Zürichi Fiókórus, valamint a Svájci Kamarakórus, illetve a Zürichi Tonhalle zenekara előadását David Zinman vezényli.

0: Gustav Mahler harmadik szimfóniájának ötödik tételét hallottuk, Birgit Remmert, a Zürichi Fiókórus, a Svájci Kamarakórus, a Zürichi Tonhalle zenekar előadásában vezényelt David Zinman. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, játékkal folytatjuk a műsort.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Négy koncertre lehet páros belépőket nyerni a mai játék során. Szeptember 30-án, szerdán 19 órakor a Zeneakadémia nagy termében lesz a Szolnoki Szimfonikus Zenekar hangversenye. Mozart, Schumann és Csajkovszki műveket játszanak. Ugyanezen a napon, tehát szeptember 30-án 20 órakor az Opus Jazz Klubban lesz a Ratko Zjacsa trió jazz koncertje. Ratko Zjacsa nevével több műfajban és számtalan nemzetközi album közreműködői között találkozhatunk, ám legismertebb projektjei a modern jazz, a kísérleti world fusion és az improvizáció területéhez kötődnek, írják a leírásban. Október 1-én csütörtökön 19 órakor a Gödöllői Királyi Kastélyban lesz a Gödöllői Hárfa Fesztivál egyik koncertje, fiatal tehetségek lépnek föl, Jené Erzsébet és Szőlősi Vágó Panna. Közös estje lesz, közreműködik Dénes András és Kelemen Attila. És október 2-án, pénteken 19 órakor a Veszprémi Hangvillámban pedig a Mendelssohn Kamarazenekar hangversenye lesz, vezényel és közreműködik Maxim Rizanov. Ez tehát a négy koncertünk. Szeptember 30 Zeneakadémia, Szolnoki Szimfonikus Zenekar, szintén szeptember 30 Opus Jazz Club, Ratko Zjacsa, október 1 csütörtök 19 óra Gödöllői Királyi Kastély, a Hárfa koncert és október 2 péntek Veszprém Hangvilla, a Mendelssohn Kamarazenekar Maxim Rizanovval. És a mai játékban társművészeti kitekintést teszünk, Respighi egyik művéből idézünk, melyet három festmény ihletett. A kérdésünk az, hogy ki lehet a festő? 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikáló@radio.hu az e-mail címünk. Tehát a kérdés az, hogy ki lehet a festő?

Ottorino Respighi szerzeményét hallottuk, ez volt a három Botticelli kép második tétele, vagy második képe, a három királyok imádása, a St. Martin in the Fields kamarazenekar játszott, Neville Mariner vezényelt. Játszottunk, a festőt kellett kitalálni, rengetegen kitalálták, mondom a szerencsés nyerteseket, Radó Piroska, Mihók István, Bernát Éva és dr. Kővári Károly örülhet a választott nyereménynek, gratulálunk nekik és mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött be, de azért a pontosság kedvéért elmondom, hogy Botticelli volt a helyes megfejtés. Haydnnel folytatjuk az Es-dur trombita verseny első tételét, Matthias Höfs és a Concerto Galnyázza.

Joseph Haydn Ez-dur trombita versenyének első tételét hallottuk, Matthias Höfs volt a szólista, a koncertó körön játszott. Kedves hallgatóink, Edward Elgar első ünnepi indulójával búcsúzunk, a londoni filharmonikus zenekar játszik, vezényel Daniel Barenboim.

0: Edward Elgar ünnepi indulóját hallottuk, a londoni filharmonikus zenekar játszott, Daniel Barenboim vezényelt. Kedves hallgatóink, Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Szejlő Dénest hallották. Pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek.
2: A szerkesztő Bártfai Kinga nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Független benzinkutasok demonstrálnak mától a Kossuth téren. Kellemes őszi idővel kezdődik a hét. Megkezdődött a Mentelmi Bizottság zárt ülése, amelyen két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről tárgyalnak. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A bizottsági javaslat után délelőtt a parlament rendkívüli ülésen dönt az ügyről. Várhatóan ma jelenti be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik két ügyben fognak először vizsgálatot indítani. Tegnap léptek hatályba a szervezet büntetőeljárási és nyomozati hatáskörei. A hivatal ezentúl önállóan rendelhet el és folytathat lenyomozást a hatáskörébe tartozó közvagyont érintő kiemelt korrupciós és gazdasági bűncselekményekben. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a tisztító tűz műveletet nem lehet megállítani. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok mától a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védett tár, illetve az ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Ma adják át az egykori cseh elnökről elnevezett Václav Havel emberi jogi díjat Strasbourgban. A 3 várományos között van Pardavi Márta jogász, emberi jogi aktivista, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is. A szakember régóta figyelemmel kíséri a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás emberi jogi munkáját. Ukrán telekommunikációs cégek adatközpontjait és üzemanyagellátási létesítményeit támadta az orosz hadsereg Kijevben. Moszkva közlése szerint csapást mértek a Kijev megyei Vaszilkiv katonai repülőterére, valamint odesszai és dunai kikötők létesítményeire és hajókra is. Az ukrán hatóságok arról számoltak be, hogy Harkivban legalább 25-en, köztük 9 gyerek sebesült meg egy lakóházat ért találatban. Szumi megyében pedig 2 ember meghalt és 8-an megsebesültek. Terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják azt az 5 férfit, akiket az egyik brit légitámaszpont közelében vettek őrizetbe. Mindannyian abban a 3 furgonban utaztak, amelyek az amerikai légierő által is használt Fairford bázis felé haladtak. A rendőrök megállították a konvojt, a járműveket átvizsgálták, azt azonban egyenlőre nem közölték, hogy találtak-e valamit. Már 8 halálos áldozata van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 41 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét és több millió ház került víz alá. Híreink végén az időjárásról. Országszerte felhőtlen napos idő lesz, Sopron térségében és az Alföld egyes részein megélénkül a szél. Napközben 22-25, estére 11-17 fok közé hűl a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. A pontos idő 9 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
4: Stravinszkytől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a Műpában. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Éjje át Stravinszky és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a Műpában. mrm.jegy.hu
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Komor Vilmos vezényel. Az 55 éve elhunyt Liszt és Kossuth Díjas művész számos kortárs szerző, például Bartók Béla Falun című művének zenekari változatát mutatta be. A II. Világháború után az Operaház karmestereként több emlékezetes előadás fűződik nevéhez. Komor Vilmos a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Száztíz éve született Simándi József operaénekes. Két részes összeállításunkban végigkísérjük a leghíresebb magyar tenor életútját és csodaszép felvételeiből idézünk. Simándi Józsefre emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a Zene Világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
5: 8 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Önne Sasson zenéjével kezdjük a mai délelőttöt, és ha már ünnepi indulóval zárult a reggeli műsorrész, akkor most hallgassunk egy ünnepi estét. Sasson szimfonikus költeményét a BBC Philharmonikus zenekara játsza, Jean-Pascal Tortelier vezényel.

Ernest Chausson ünnepi este című szimfonikus költeményét hallottuk, a BBC filharmonikus zenekarát Jean-Pascal Tortelier vezényelte. Mozart a következő szerzőnk, aki 1780-as évek közepétől egyre inkább arra törekedett, hogy a nagy közönségnek és a szakmai köröknek egyszerre komponáljon, mindenkinek megfelelő műveket írjon. És ez nagyjából sikerült is neki, mind a műértőknek, mind a szalonok társaságának sikerült alkotnia. A zongoratriók a legjobb példák erre a szándékra. A korábban kíséretes billentyűs szonáták gyakran csupán díszítő kiegészítőként kezelték a vonósokat, és a billentyűs hangszer csillogott. Ezzel szemben Mozart már megfordította egy kicsit ezt a tradíciót, mert a vonósokat is elkezdte fő hangszerként kezelni. A hegedű, a cselló és a zongora között a triókban valódi párbeszédet írt, még akkor is, hogyha mindjárt hallani fogjuk, a zongora azért megtartja virtuóz vezető szerepét. Az 502-es jegyzékszámú trió Mozart két nagy késői zongoratriójának első darabja, 1786-ban és aztán 88-ban írta a két művet. Ezekkel egy időben készült a Prágai Szimfónia, vagy a 25. C-dur zongora verseny is, és a zeneszerző mindegyik darabban ugyanazt a nagy formátumú zenei nyelvet használja, csak éppen a két szimfonikus művel szemben a trióban egy kicsit meghitt kamarazenei léptékre fordítja. Ennek példáját hallgatjuk most a B-dur zongora trióból, az első tételt Ránki Fülöp zongorán, Starki János Mátyás hegedűn, Devics Gergely kordonkán játssza.

Mozart 502-es köhögjegyzékszámú B-dur zongora triójának első tételét hallottuk. Ránki Fülöp zongorán, Stark János Mátyás hegedűn, Devics Gergely csellón játszott. Santuzza áriája következik most, ez már Pietro Mascagni paraszbecsületének részlete. Sas Szilvia énekel, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Medvecki Ádám vezényli.

0: Pietro Mascagni Paraszbecsület című operájából Santuzza áriáját hallottuk. Sass Szilvia énekelt, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Medvecki Ádám vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 5 perccel múlt 9:30, a Fagott lesz most a főszereplő. Johann Nepomuk Hummel F-dur Fagott versenyének harmadik tételét Janota Gábor játsza, és mellette a Liszt Ferenc kamarazenekart halljuk.

Johann Nepomuk Hummel F-dur fagottversenyének harmadik rondótételét Janota Gábor és a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszotta. A tanulni vágyó, zene iránt érdeklődő fiatalok javára és használatára, egyúttal azok különleges időtöltésére, akik már jártasak ebben a műfajban. Nagyjából így határozta meg Bach, hogy miért is készült a Voltemper Irtes Klavier. A jól hangolt zongora első kötetéből hallgatjuk most a 20. Ámol, Preludium és Fúgát, Schiff András zongorázik.

Bach Voltemperétes klavír című művének első kötetéből hallottuk az ámol, preludió és fúgát, Siff András zongorázott. Joachim Raff következik, ő az a zeneszerző, akiről olyan két hete beszélgettünk, említettem, hogy a kortársak közül sokan, még a Schumann házaspár és Liszt Ferenc is elég rossz véleményt formáltak, mondván, hogy túl sok művet írt, és így nem alkothatott minőségi darabokat. Önök pedig megvédték a zeneszerzőt. Akkor ugyan nem szimfóniatételt hallgattunk, ha jól emlékszem, hanem egy kamaraművet, de most szimfónia jön, és már is kiderül, hogy ez a darab is cáfolja a kortársak ítéletét, és a rádióhallgatók kedvelik Joachim Raff műveit. Hallgassuk az E-moll szimfónia harmadik tételét, a Philharmonia Hungarikát, Werner Andreas Albert vezényli.

Philharmonia Hungarikát Werner Andreas Albert vezényelte. Michael Haydn zenéje következik, aki két fuvala versenyt írt, és mindkettőt a diadal, az ünnepélyesség hangnemében, D-durban. 1765 körül keletkeztek ezek a művek, és most a második D-dur fuvala verseny harmadik tételét hallgatjuk, Emmanuel Pahu és a berlini Haydn együttes felvételén.

0: Ma nem mindenkinek tetszett Joachim Raff zenéje, a korábbi Émol szimfónia részlete néhány héttel ezelőtt egy másik darabjának nagyobb sikere volt. De amit most hallgattunk, az Michael Haydn második D-dur fuvola versenyének harmadik tétele, Emmanuel Pau játszotta a részletet, és mellette a berlini Haydn együttest hallottuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 2 perccel múlt 10 óra, következzék most egy beszélgetés. Szombaton este kezdődött a zalaegerszegi nemzetközi orgona hét. Uzsali Bence kollégánk Mátyás István orgonaművészt kérdezte először a nyitókoncertről, de arról is, hogy mi minden várható még a fesztiválon.
2: 6 koncertet számol idén a zalaegerszegi nemzetközi orgona hét, de nem csak hagyományos templomi orgona estekre kell gondolni, hanem vannak különleges helyszínek és különleges fajta tematikák is. Milyen koncertek lesznek az idén?
3: Így van, a zalaegerszegi orgona hétnek az alapötletét az adta, hogy foglaljuk össze egy rendezvénysorozat keretébe a város összes sípos orgonáját. És így adódott az a sorozat, hogy 4 templomi helyszín mellett 2 más helyszínen is lesznek koncertjeink, az egyik az a városi hangverseny és kiállítóterem, tehát valójában a régi zsinagóga, a másik pedig a Göcsei Falu Múzeumnak az úgynevezett zalacsébi fa temploma, ahol 30 fő befogadó készség mellett egy 1796-ban épült orgona áll, ez egy 6 regiszteres pozitív József Klügel kőszegi műhelyéből. A 6 koncert tegnap kezdtünk, tehát tegnap este volt a fesztivál megnyitója, ezen a brassói Fekete templom orgonistája Stefan Schlantz játszott egy igen nagy sikerű és tényleg rendkívül jó hangversenyt, a közönség is nagyon szerette. Ma este a Zalaegerszeg és Marosvásárhely közötti testvérvárosi kapcsolat jegyében Lőrinci Lehel ifjú kollégám fog koncertezni a zalaegerszegi Ferences templom orgonáján. Ez egy 1958-ban a fővárosi kézműves ipari vállalat által épített hangszer. Utána kedden lesz egy orgona hárfa duónk Ausztriából. Azt hiszem, hogy itt a környéken és a régióban hasonló párosítás még sehol nem hangzott el. Csütörtökön lesz a talán még ennél is különlegesebb hangversenyünk, amikor Roman Hauser, a bécsi jezsuita rendi templomnak az orgonistája fog improvizálni az 1925-ben készült Operaház Fantomja című némafilmre. Művész a színpadon fog ülni, és előtte lesz egy vetítővászon, tehát a közönség látja mind az orgonistát, mind magát a némafilmet. Ehhez kifejezetten erre az alkalomra készültek új feliratok, magyar nyelvű feliratok. Pénteken este a már említett zalacsébi fa templomban, a Göcsei Falu Múzeumban Jakab Hedvig művésznő fog koncertezni rögtön 2-szer, azért, hogy több embert tudjunk befogadni. És vasárnap lesz a fesztiválnak a záró koncertje, ahol jó magam, tehát Mátyás István, feleségem Genoféfa dos Santos és Rátóti Zoltán színművész fogunk egy közös estét előadni. Ebben orgona átiratos dalok fognak többek között szerepelni, illetve Philip Glassnak az egyik minimalista munkáját játszom, és Rátóti Zoltán pedig Hermann Hesse novelláiból válogat.
2: Hogyan áll össze egy ilyen sokféle témát felölelő program?
3: Ugye idén már 3-szor tudjuk megszervezni ezt az orgona hetet. Mindig próbáltunk valamilyen tematikát kitalálni, ami ha nem is 100%-osan valamilyen ponárra felfűzni ezt a sorozatot. Az első alkalommal az orgona és a húros hangszerek kombinációja volt ugye a vezérmotívum. A 2 évvel ezelőtti alkalommal az orgona és a fúvós hangszerek inkább, ez volt egy trombita orgona, egy skót duda orgona koncertünk, és most idén pedig a szokatlan, illetve az ezen túlmutató kombinációkban gondolkodtam. Így jöttünk az orgona hárfa és a néma film felé.
2: Ha egy kicsit a közönséget nézzük meg, mi a tapasztalat, hogy inkább szemezgetnek az emberek maguknak egy-egy szimpatikus koncertet, vagy van egy törzs közönség, aki így tulajdonképpen végighallgatja a különböző helyszíneken?
3: Úgy érzem, hogy valóban van egy törzs közönség, mert időről időre veszem észre, hogy ismerős arcokkal találkozom mindegyik rendezvényen. Vannak viszont olyanok is, akiknek talán ismeretlenebb közeg egy egyházi orgona koncert. Bejönnek viszont akár a múzeumi, akár a némafilmes rendezvényünkre, mert az szólítja meg őket. Tehát szerintem elég vegyes a kép.
0: És mindez Zalaegerszegen, a nemzetközi orgona héten, ami szombaton este kezdődött, és még tart, úgyhogy érdemes meghallgatni a koncerteket. Uzsali Bence Mátyás István orgonaművésszel beszélgetett. Sok zeneszerző neve elhangzott a beszélgetésben, de természetesen, ha orgona koncert, akkor szinte minden előadáson megjelenik Zalaegerszegen is Bach zenéje. Mi is őt hallgatjuk, az 541-es jegyzékszámú G-dur preludium és fuga részét Lehotka Gábor játsza.

Bach 541-es jegyzékszámú G-dur preludium és fugájának második részét, a fugát hallottuk, Lehotka Gábor játszott. William Herschel 12. D-dur szimfóniájából következik most részlet, a harmadik tételt a London Mozart Players játsza, Matthias Bamert vezényel.

William Herschel 12. D-dur szimfóniájának harmadik tételét a London Mozart Players játszotta, Matthias Bamert vezényelt. Felix Mendelssohn Bartholdy zenéjét hallgatjuk most, az opusz 87-es B-dur vonós ötös részletét. Ezt a művet 1845-ben írta Mendelssohn, egy évvel azelőtt, hogy az Éliás oratóriummal hatalmas sikert aratott Birminghamben, és mindössze két évvel túl korai halála előtt. De 1845 a családi életben is fontos volt, mert ebben az évben született 5. gyermeke, Lili. A zeneszerző ekkoriban a Lipcsei konzervatóriumban is tanított, és ahol addigra ingerlékenysége és túl gyakori hangulatváltozásai némi aggodalmat keltettek, de ez nem zavarta a tanítványokat, ők változatlanul rajongtak érte. Különösen akkor, amikor a hatalmas tehetségű mester nem csak felismerte, hanem vállalta is, hogyha valamiben még ő sem volt biztos. A legenda szerint egy alkalommal az egyik diákja nem tudta megmondani, hogy melyik hang következik az ellenpont gyakorlatban. Mendelssohn pedig hosszan gondolkodott, nézte a kottát, majd megjegyezte, én sem tudom. És ezt az őszintességet valószínűleg óriási ováció követhette a diákok részéről. Hallgassuk most az opusz 87-es B-dur vonós ötös 4. tételét, Mendelssohn zenéjét, a House Music London játsza.

Félix Mendelssohn Bartholdy opusz 87-es B-dur vonós ötösének negyedik tételét a House Music London játszotta. Most pedig hallgassuk Telemann B-dur szvitjének, a Nemzetek szvitnek nyitányát, első tételét, a berlini régizene együttes felvétele szól.

0: Telemann B-dur nemzetek szvittjének nyitányát hallottuk, a berlini régizene együttes játszott.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 10:30 van, elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom is a nyereményeket. Az első előadás egy koncert szeptember 29-én kedden, tehát holnap este 6 órakor lesz a Kulthét Galériában. A Fesztivál Kvartett hangversenyét hallgathatják az érdeklődők, ez természetesen a fesztivál zenekar művészeit jelenti. Iván Tímea és Molnár Noémi hegedű, Juhász Barna Brácsa és Szabó Péter Gordonka művész alkotja a Vonós négyest, és a művészek Haydn, Schubert, Gardel és Piazzolla darabokkal készülnek. A koncert tehát holnap este 6 órakor lesz a Kulthét Galériában. Aztán ugyancsak szeptember 29-e kedd, holnap este 7 órakor a Hagyományok Háza is kínál két jegyet a Mesterek és Tanítványok sorozat előadására, ahol természetesen mesterek, pályatársak és növendékek vesznek részt a koncerten. Unger Balázs tehetséges növendékei játszanak, de fellép a Cimbalom Brothers formáció is, Lisztes Jenő cimbalom művész vezetésével, aki ebben az együttesben Unger Balázzsal együtt muzsikál, és vendégként csatlakozik a produkcióhoz Pál István Szalonna, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, kiváló hegedűs. Így lesz tehát a holnap esti koncert a Mesterek és Tanítványok sorozatban, este 7-től a Hagyományok Házában. És van még egy páros jegyünk, ez már egy film. Október 7-én szerdán este 7 órakor az Etele moziban láthatják az érdeklődők a Mami Blue című idén készült magyar játékfilmet. Mayer Bernadett a rendező, a főszerepekben pedig Füranikót és Vilmányi Benetet látják. Ez tehát október 7-e, szerda este 7 óra, Etele mozi, Mami Blue magyar játékfilm. És van egy tárgyreményünk is, ez pedig egy lemez, a Magyar Rádió gyermekkórusának albuma. A felvételeken Reményi János, Tész Gabriella és Igó Lenke vezényel. Ezekért lehet gondolkodni, és várom a zenei javaslatokat is. Mindehhez egy különleges zene, mert elég ritkán hallgatjuk. 1865. szeptember 28-án volt Stanislav Monyuskó a Kísértett kastély című operájának bemutatója Varsóban. És bár a 19. századi lengyel zenéről Európa szerte Chopin neve jut az emberek eszébe először, mégsem feltétlen ő az, aki a lengyelek szívéhez legközelebb áll. Sok honfitársa azért tiszteli jobban Monyuskót, mert őt tartják a lengyel nemzeti opera megteremtőjének. És mint ilyet, három kollégájához is hasonlítják, attól függően, hogy hol beszélnek róla. A háromból próbáljunk kitalálni legalább kettőt, de talán mindhármat sikerül majd. Az egyik számunkra nagyon egyszerű, mert a Magyar Nemzeti Opera megteremtőjéhez is hasonlítják munkásságát. Az övé az első név. A másik a Cseh Nemzeti Opera atya, akinek híres műve az Eladott menyasszony. A harmadikat pedig az Orosz Nemzeti Opera megteremtőjének tartják, egyik leghíresebb operájának címében a férfi és női főszereplő közül utóbbi neve Ludmilla. Hát ki lehet ez a három, vagy legalább két zeneszerző, a magyar, a cseh és az orosz nemzeti opera atya, akiknek műveihez és életművéhez hasonlítják a lengyel nemzeti opera atyát, Stanislav Monyuskót. Ebből a három névből írjanak meg legalább kettőt, SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu címre, tehát az első név a magyar nemzeti opera atya, a második a cseh opera, akinek híres darabja az Eladott menyasszony, és a harmadik pedig Oroszországból a nemzeti opera atyának tartott zeneszerző, akinek egyik leghíresebb operájában az egyik címszereplő Ludmilla. Kik ők?

Így kezdődik Stanislav Monyuszko a Kísértett kastély című operája. A bevezetőt és az első jelenetet hallgattuk. Jacek Parol énekelt, a Lengyel Nemzeti Opera ének és zenekarát Jacek Kaspsik vezényelte. És a kérdés ugye három zeneszerző neve volt, és szinte mindenki jól írta a választ, nem is kellett ez a háromból kettő, mert tényleg legtöbben mint három zeneszerzőt helyesen írták, hogy kikhez hasonlították Monyuszko életművét, és azt, hogy őt nevezték a Lengyel Nemzeti Opera atyának. Hát valóban a legkönnyebb része a válasznak. A mi zeneszerzőnk volt a Magyar Nemzeti Opera atya, Erkel Ferenc. Aztán említettem egy opera címet a cseh zeneszerzőhöz, az Eladott menyasszonyt, így aztán szinte mindenki eljutott Bedzsi Smetana nevéhez. És a harmadik, hogy kinek az operájában szerepel a címszereplők egyikeként Ludmilla, hát ő pedig Ruszlán és Ludmilla természetesen, és Mihály Glinkáról van szó. Tehát Erkel, Smetana és Glinka, ez volt a három megfelelő név. És ezzel nagyon sok helyes válasz érkezett, lássuk a nyerteseket. A jegyeket és a tárgyereményt dr. Kanizsai Zsuzsanna, Dombi Sándor, Szili Jutka és Nagy László nyerte. Zenei ajándékot pedig megint tulajdonképpen négy hallgatótól kapunk, mert ketten összetalálkoztak. Zaválnyi Bogdán, Úri Kovácsné, Szunyog Ildikó, valamint Pongrácz Tibor és Vámos Kata örülhet, meg mi is ezeknek a javaslatoknak. Kezdjük is. Zaválnyi Bogdán azt írta, hogy Morisz André előadásában szeretné meghallgatni a dongót, és hogy azt is tegyük hozzá, teljesen igaza van hallgatónknak, hogy az opera, amelyben a dongó szerepel eredetileg, általában egy rövidítésként említjük ezt a darabot, mert a teljes címe, ahogy Puskin verses meséjének is, Mese szaltáncárról, meg a fiáról, a dicső és hatalmas Gvidon hercegről, meg lebegyről, a gyönyörű cárlányról. Hát így a teljes cím valóban, de a zenei világban Mese szaltáncárról, így rövidítették ezt a műcímet. Ebből hallgatjuk tehát a dongót, Morisz André játssza a szólót, és addig megpróbálok utána nézni, hogy melyik zenekarról van szó, mert itt a mi archívumunk szerint ismeretlen az előadó, de hát ha kiderül, az viszont biztos, hogy André Karadó vezényel.

0: kevés volt az idő, hogy kiderítsem a zenekart, de úgy tűnik, hogy egy barátokból, kollégákból összeszedett együttesről lehet szó, és nem egy állandó csapatról, mert egyelőre nem találtam nyomát, hogy mi is a neve ennek az együttesnek. Mindenesetre remekül kísérték Morisz André játékát. Nyikolaj Rimszkij-Korszakov Dongóját hallottuk a Mese szaltáncáról című operából, André Karadó vezényelt. Úri Kovácsné Szúnyog Ildikóé a következő javaslat, aki egyetlen nevet írt, és hogy mindegy, mi szól tőle, csak Brecz Gábor énekeljen. Én pedig arra gondoltam, hogy ha már Erkel Ferenc volt a válasz egyik része, akkor Erkel zenéjét hallgatjuk Brecz Gábor előadásában, aki Garanádor áriáját énekli a Hunyadi László című opera második felvonásából. Brecz Gábor mellett a Magyar Állami Operaház zenekarát Medvecki Ádám vezényli.
1: Teljesült hát az álma, e telhetetlen szívnek.

zsabbátor, aki mint jó magam, megvetve hálót eszközül tekint. Leányom szépsége lesz terveim száloga, két szeme pajzsom, már látom is a percet, mikor László király koronája. Eszűzi homlok, gyermek, de tab-

Az Erkel Gála részlete szólt 2013-ban, az Erkel Színház ünnepélyes újranyitásának koncertje volt ez. Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából Garanádor áriáját énekelte az előadáson Brecz Gábor, a Magyar Állami Operaház zenekarát Medvecki Ádám vezényelte. És a harmadik kérés félig meddig két hallgatótól érkezett, azért félig, mert a zeneszerző volt az, amely, akinek nevét mindketten írták, és Vámos Kata most meg kell, hogy elégedjen Pongrácz Tibor választásával, de szerintem nem lesz ezzel gond, mert hogy Pongrácz Tibor a darabot is meghatározta. Úgyhogy a 11. F-dur vonos szimfóniából halljuk az 5. tételt, Félix Mendelssohn Bartholdy zenéjét, a Hannover Band játssza.

0: Egyetlen mondat az első zenei kéréshez, még a Dongóhoz, mert egy kedves hallgató segített, és nagyon szépen köszönöm neki, hogy utána nézett, mert valóban az történhetett, amire tippeltünk, hogy a zenészek egyszerűen összeálltak Maurice André lemeze kedvéért, és a karmester hívhatta őket, így aztán André Caradó zenekaraként szerepelnek a lemezen, úgyhogy most már teljes a Dongó előadói listája. Amit viszont most hallgattunk, a harmadik zenei javaslat volt Félix Mendelssohn Bartholdy 11. F-dur vonos szimfóniájának 5. tétele, a Hannover Band játszott, Roy Goodman vezényelt. Ez volt a ma délelőtti játék, köszönöm szépen mindenkinek, holnap folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 9 perccel 11 óra után hallgassuk Richard Strauss zenéjét, a harmadik felvonás keringője szól a Rózsa Lovag című operából, a berlini filharmonikusokat Carl Böhm vezényli.

Richard Strauss a Rózsa lovak című operájának harmadik felvonásából hallottuk a keringőt, a berlini filharmonikusokat Carl Böhm vezényelte. Edvard Grieg zenéi következnek most három külön sorozatból szólnak tételek, először a lírikus darabok tündértánca, aztán a 19 norvég népdal bölcsődala, végül az északi dalok és táncok vidám tánca, és mindhármat Mihála Petri játssza blokkflötén, mellette Lars Hannibal gitározik.

A tündértánc, a bölcsődal és a vidám tánc volt, Edvard Grieg zenéjét Michala Petri és Lars Hannibal játszotta. A nyitány szól most Beethoven aténromjai kísérőzenéjéből, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Oberfrank Géza vezényli.

0: Beethoven Athén romjai kísérő zenéjének részletét a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarától hallottuk, Oberfrank Géza vezényelt, és ezzel ér véget mai műsorunk. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak.
1: Műsorajánló.
2: Száztíz éve született Simándi József operaénekes. Két részes összeállításunkban végigkísérjük a leghíresebb magyar tenor életútját és csodaszép felvételeiből idézünk. Simándi Józsefre emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik. A koncert vendége Izland Glenn Gouldja, Víkingur Ólafsson. Olli Mustonen nonettje és Haydn D-dur szimfóniája után Beethoven magával ragadó erejű Ez-dur zongora versenyét szólaltatja meg. Vezényel Várdai István. A május 23-ai koncert felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből ma 20 óra 33 perckor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
3: Köszöntöm portré sorozatunk kedves hallgatóit, a szerkesztőt, ott már Dávidot hallják. Az Arckép mai vendége, kedves Csanád, Artisius Díjas zeneszerző, a Fuga Építészeti Központ zenei programjainak vezetője. Beszélgetésünk során érintjük a budapesti és erdélyi közeg közötti különbségeket, az elektronikát, mint alkotói eszközt, és a kortárs zenei események szervezésének kihívásait. Mindemellett természetesen szó lesz kedves Csanád zeneszerzői szemléletéről, gondolkodásáról. Az interjút vendégem kompozícióinak szemelvényei illusztrálják. Elsőként rövid részlet szól az idén bemutatott Flower Schumann című darabból Klenyán Csaba klarinét, Tornyai Péter mélyhegedű és Takács Zsuzsanna zongora tolmácsolásában.

0: Kedves Csanád zeneszerzőt sok szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió stúdiójában, hogy rögtön kapjunk egy kis szeletet a személyiségéből. Auftaktként arra gondoltam, hogy megkérdezem, ha jól mondom, tömegközlekedéssel érkezett hozzánk, az ideút során inkább feladatokon és problémákon gondolkodott, ez az egyes. Új ötletek jártak a fejében, ez a kettes. Híreket vagy szórakoztató tartalmat olvasott, nézett, ez a hármas. Esetleg megfigyelte a közeget, amiben eltöltött mondjuk fél vagy háromnegyed órát. Remélem, hogy nem veszi rossz néven ezt a kis játékot így felütésként.
1: Egyáltalán nem veszem rossz néven, köszöntöm a kedves hallgatókat. Úgy nagyjából az egyes és a négyes, de valójában most nagyon benne vagyok egy komponálási folyamatban, és azon járt az agyam. Persze nézem a külvilágot is.
0: Igen, a hármast kivéve majdnem mindegyiket lefedjük.
1: Igen.
0: Szerintem ez egy jó áttekintés arra nézve, hogy milyen is az ember, amikor utazik. Én például nagyon szeretek utazni, és szerintem sok mindent akkor át lehet gondolni. De ugorjunk is vissza pályája elejére. Milyen volt az a közeg Csíkszeredán, ahonnan származik, amelyben gyerekként elkezdte érdekelni a művészet? Mikor érezte először, hogy a zene és általában az alkotás valami fontosat jelenthet az ön számára?
1: Izgalmas kérdés, mert hogy ezt a kérdést így ebben a formában azt hiszem még nem tette föl senki. A közegre nagyon kedvesen emlékszem vissza, az egy picit megmaradt emlékként, hogy bizonyos helyzetek számomra nem voltak elegendőek, szóval mindig valahogy vágytam picit nagyobb helyzetre, már ami a művészetet illeti. Az alkotás az tulajdonképpen több ízben megjelent a családban. A zenei vonal az édesapám részéről származik. Ő autodidakta módon tanult meg zongorázni, és én ezzel gyerekként ugye találkoztam, és hát rögtön el is kezdtem én is 7 évesen zenét tanulni, zongorázni, stb. És az édesanyám foglalkozott textilművészettel. A nagybátyám mind a mai napig egy nagyon elismert szobrászművész. Szerintem kifejezetten jó művészete van. Tehát az, hogy zenei alkotás, az inkább csak a fejemben jelent meg, szóval az...
0: Már kis gyermekként?
1: Igen, de hozzáteszem, hogy akkor inkább ilyen jazzzenékkel találkoztam, és mindenféle egyébben, ami elérhető volt, és akkor nyilván próbálgattam akár zongorázgatni ezt-azt, meg leírni egy-két apróságot, míg aztán ugye elkerültem a Bartók Konziba Budapestre, ahol világossá vált, hogy ezt az utat választom, de akkor még úgy indult, hogy zongoristaként érkeznék, aztán közben kiderült, hogy váltok, mert az is kiderült, hogy a Konziba már van zeneszerzés szak, és akkor ezt én azonnal fontosnak éreztem, hogy ez fog velem történni a továbbiakban. Szóval az alkotás egyébként még megjelent gyerekkoromban, konkrétan a képzőművészetben, 14 éves koromig foglalkoztam aktívan festészettel, szobrászattal, fotóművészettel, hát amennyit tud egy tinédzser ugye ebből elsajátítani. Azt megjegyzem, hogy a környezetem nagyon azt mondta, hogy ez nagyon működik nálam, de valamiért mégsem ez volt az egyértelműbb, hanem inkább a zene.
0: És a képzőművészet kihatással van, illetve volt a zenei tevékenységére?
1: Hát valószínűleg igen. Tehát az, hogy hogyan látok formákat, ugye ez szerintem inkább tudat alatt működik. Mind a mai napig, hogyha ránézek bármire, ami képzőművészeti alkotás, azonnal van véleményem. Ez még innen eredeztethető. És nagyon érdekes, hogy volt egy interjú, ahol megállapították, hogy ilyen nagyon tömbösen gondolkodom sokszor a zenei anyagokról. Ezt egy zeneszerző kolléga vette észre, és ezt nem tudtam még megfejteni, hogy miért van, de azóta aludtam rá párat, és azt kell hinnem, vagy legalábbis azt hiszem, hogy ez a szobrászat miatt volt, azt nagyon szerettem, és a szobrászat ez egy nagyon tömbös, nagyon masszív dolog.
0: De és zenei értelemben, bocsánat, hogy belevágok, mit jelent a tömbökben való gondolkozás?
1: Hogy mindig elérkezik egy réteg nálam, ami tömbösen szól, szóval nem polifonikusan, hanem masszívan szól, hogy mondjam, nem minden esetben fordul elő, de megfigyelhető valóban. Tehát így, hogy fölhívták rá a figyelmem, valóban megfigyelhető az alkotásaimban, hogy, vagy hát a muzsikáimban, hogy elérkeznek ilyen réteg anyagok, ahol szól egy réteg sokáig, és úgy picit változik, és hogy az egész egy masszaként, egy ilyen hangzó masszaként jelen van a muzsikában.
0: Kedves Csanád, Zalavári Pieces című 2025-ben írott darabjából halljuk most a numero 3-as részletét. A mű Zalavári József szobraira, alkotásaira fogalmaz meg reflexiókat. Klenyán Csaba klarinéton, Németh Gábor hegedűn, Zétényi Tamás gordonkán, Szabó Eszter zongorán játszik.

0: Szeretném, hogyha még kicsit kifejteni ezt a Csíkszeredáról Budapestre való költözést. Milyen változást jelentett? Egyértelmű ugye, hogy itt akkor a zongoráról a zeneszerzésre, ez egy nagy váltás, de hogyan élte meg a közegbeli változást, akár a kulturális változást? Egyáltalán volt-e kulturális váltás?
1: Hát ez izgalmas kérdés. Erről beszéltem már többször is, nyilván jó barátokkal is, de előfordult még interjúban is. Természetesen van. Az elején sok mindent nem értettem a nagyvárosból, a hidegségét a dolognak. Jó pár dolog számomra fura volt, de nyilván megpróbáltam alkalmazkodni, azonosulni. Aztán azt vettem észre, hogy én inkább ilyen vagyok, és hogy nem véletlenül tartott erre felé az én utam, mert ahogy telt múlt az idő, azt hozzá kell tennem, hogy még amikor ott éltem, akkor is már nagyon kritikus voltam az ottani világgal, de így, hogy Budapestre elkerültem, még kritikusabb lettem az ottani világgal. Szóval volt kulturális változás. Hogy mondjam, ez nem olyan erős, hogy azt kellene mondanom, hogy egy teljesen vadidegen dologból csöppentem át egy teljesen más helyzetbe. Nem, hát ez ugyanaz a kultúra, csak ott egy picit zártabban, meg intimebben működik ez a magyar világ. Itt meg széles látókörűbben, hidegebben helyenként, hogy...
0: A hidegebb alatt személytelenebbet ért?
1: Igen, helyenként igen. Itt is van emberi mélység, de mindig el kell jutni addig a pillanatig, vagy addig a pontig. Alapjáraton mindenki távolságtartóbb, mint abban a közegben, ahol én gyerek voltam. Gyerek itt is voltam tulajdonképpen, mert tínédzserként kerültem át a konziba, de ezekre úgy emlékszem. Az is egy érdekes emlék, hogy kezdetben azt hittem, hogy tök természetes, hogy én érkezem, és hogy bizonyos embereknél, nem mindenkinél, hozzáteszem, teljesen idegen dolog volt, hogy én mit keresek itt. Az osztálytársaim kérdéseket tettek föl. Aztán én elmondtam, hogy hát én egy ugyanolyan magyar közegből érkezem, mint ami itt van, csak ott más az adminisztráció, és ott más nyelven olvasom a dokumentumokat, de a lényegen nem változtat, mert 1848-ra ugyanúgy emlékeznek, és így tovább, és így tovább.
0: Tehát összefoglalva, én ezt úgy értelmezem, hogy nem csak a nagyvárosi polgári létre mondhatjuk azt, hogy távolságtartó egymással, ön is érzékelt egyfajta távolságtartást az ön irányába, amikor megérkezett Budapestre.
1: Igen, azt hozzá kell tennem, hogy ez a 90-es évek végén volt, és akkor még nagyon-nagyon, én azt gondolom legalábbis, hogy hosszú évtizedek elzártsága után nagyon éretlen volt még a jelenlegi, vagy egyáltalán a budapesti állapot arra, hogy ez egy természetes dolog legyen, hogy magyar közösségek itt-ott, amott, környező országokban mindenhol vannak, és valószínűleg ezek a hidegségek ebből is fakadtak, a tudatlanságból. Ezt én úgy fogalmaztam meg annak idején, hogy talán most zajlik a barátkozás, vagy az ismerkedés, mert azért egy 40 éves elzárás után nehéz egyből józan észre gondolkodni mindenféle értelemben. Szóval nekem, ami tök természetes volt, azt furcsáltam, hogy itt még nem annyira természetes, és voltak emberek, akiknél az volt, de még néha azt is éreztem, bár nem szeretnék senkit megbántani, mert azóta jóba vagyunk, hogy kifejezetten ilyen másodrangú magyarként tekintenek rám. Ezt már nem tartom fontosnak, hogy én ezt tapasztaltam, mert túl vagyok rajta. Szerintem, aki így gondolta, akkor ő is túl van rajta, és haladunk tovább.
0: Árnyéktánc. A 2024-ben szóló zongorára komponált darabból szól szemelvény Borbély László előadásában.

0: említette a Bartók Konzit, minden bizonnyal meghatározónak bizonyultak mesterei. Most nem csak a Bartók Konzira vonatkoztatva mondom, Kocsár Miklós, Csemicki Miklós, Hajdú Lóránt, később pedig Serei Zsolt a Zeneakadémián. Sok szakmai és talán atyai jó tanács lebeg a szem előtt, kérdezem, pontosabban a fülében, amikor komponál?
1: Jó kérdés. Azt hiszem, néhány igen. Az kétségtelen, hogy az ember, amikor megtalálja már a saját üzemmódját, ha lehet így fogalmazni a zenében, akkor tulajdonképpen megy a feje után, de az, hogy bizonyos helyzetekben hogyan találtam magamra, azokhoz kellettek az atyai kezek és az egyengetések, szóval ez kétségtelen. És való igaz, vannak mondatok, amelyekre mind a mai napig úgy emlékszem, mint örökérvényű kőbevésett igazság. És ezek működnek a zenében, igen.
0: Egyet esetleg megoszt velünk?
1: Például Serei Zsolt mondotta, de akkor már nem egyet osztanék meg, rögtön kettőt, hogy igazán jól zenét szerezni a zenetörténet megismerésével fog tudni az ember. És ebben tényleg benne van az, hogy az ember, ha tehetséges, akkor a zenetörténet megismerésével előbb-utóbb megtalálja a saját hangját is. Ha kevésbé tehetséges, akkor egy zenetudósi helyzetnek lehet az élvezője, de akkor valószínű gyengébb kompozíciókat ír élete végéig. Tehát, hogy egy dolgot biztosan nem lehet tanítani, és az a tehetség. De csomó minden mást, ami a tehetséget teregeti, azt igen. És a másik nagyon érdekes és nagyon fontos mondat volt, amikor arra próbálta meg felhívni Zsolt a figyelmem, hogy a változásokat próbáljam meg megfigyelni az igazán nagy klasszikusoknál. Szóval amikor változik a zene, akkor az hogyan történik, miként történik, miért fordulhat elő, hogy egy nagyon-nagyon más jellegű zenei anyag jól jön az előző után, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy a változás pillanata, hogy az egész világ végül is a változásokról szól, hogyha belegondolunk, hát itt az univerzum, a saját bolygónk is, nem tudom, annyi mindent lehetne mondani, mindig egy folyamatos változásban vagyunk. És hogy ezeket a változás pillanatokat, hogyha valaki elég erősen figyeli meg, akkor ebből csak profitálhat, mint szerző.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy az átmenetek minden területen nagyon fontosak lehetnek, illetve az jut még eszembe, ezt szokták mondani, ez hangzatos mondat talán, de szerintem is igaz, hogy nem az erős maradt fenn az idők során, hanem az, aki a legjobban tud alkalmazkodni. Ez is egy kicsit a változások fontosságát, az átmenetek fontosságát emeli ki. A zeneakadémiai évek során az elektroakusztikus zenével is megismerkedett, ha helyes így fogalmaznom. Itt Szigetvári Andrea nevét említhetem elsősorban. Mi vonzotta ebben a világban, és hogyan változtatta meg az elképzeléseit arról, hogy mi is lehet a zene, illetve milyen hangokkal is lehet dolgozni?
1: Előzményként annyit elmondanék, hogy nagyon sok mindent elfogyasztottam, ami az én tínédzser koromban egyáltalán elérhető volt, és azért ehhez hozzátartozott az is, hogy bizonyos elektronikus ilyen-olyan zenék, akár legyen ez mondjuk könnyű zene, vagy nem tudom, ezeket úgy már ismergettem, és mindenképpen érdekes volt számomra, hogy hogyan tud másként történni a zene ebben a világban. Ez úgy hajtott egy picit, hogy aztán végül, mert ugye 2 év kötelező van, és én végül fölvettem minden évben a tárgyat, tehát 5 évig csináltam. Szóval egy kicsit hajtott, hogy mi mindent lehet ebben még csinálni, aztán a magam szempontjából ott maradtam meg az elektronikus zene tekintetében, hogy esetleg mint szólam, tehát hogy mint hangszer alkalmazom, de előfordul olyan is, hogy egy teljes darab, elektronikus darab, de hogy más üzemmódban azt hiszem, hogy én nem tudom a saját művészetembe ezt a dolgot beépíteni. És az igazság az, hogy az utóbbi időben keveset is foglalkoztam ezzel, de mint szólam, tehát hogy egy olyan hangzó anyag, amit a hangszerek nem tudnak. Aztán ezeknek mindig van egy nagyon nehéz helyzete, ami talán most egy kicsit az utóbbi időben távolabb helyezett engem ettől az egésztől, az interpretálhatóság. Tehát, hogy 2 módja van, az élő elektronikának ugye nagyon nagy veszélye van, és elég bonyolult megcsinálni, vagy pedig az ember csinál egy rögzített anyagot, ahhoz meg mindig alkalmazkodni kell egy darab során. Én inkább ezt a másodikat választottam nagyon gyakran, tehát, hogy kész az elektronikus szólam, és mindig alkalmazkodni kell. Na most ezt úgy tudtam is, meg szeretem is olykor csinálni, de valahogy az élő helyzet a dologból számomra egy icipicit hiányzik az utóbbi időben. időben. Szóval nagyon izgalmas, nagyon jó, szeretem, és tényleg olyan hangszín térképet tud hozni, mint zenei szólam az elektronika, amelyet a zenetörténet korábban nem tudott. De ez az egy dolog egy picit az utóbbi időben elkezdett zavarni, ami nem azt jelenti, hogy a jövőben nem írok még olyan darabot, amiben elektronika szerepel. Meglátom, megpróbálom nyilván mindig az interpretálhatóságot valahogy flexibilisebbé tenni. Erre szerencsére vannak nagyon jó zeneszerző barátaim, akik értenek az élő elektronikához is, szoktak segíteni.
0: A következő darabban az elektronika is megjelenik a szerző irányításával. Kedves Csanád, a Pillanat állapotában című 2018-as kompozícióját idézzük most. Az előadók Klenyán Csaba és Szűcs Péter klarinét, valamint Tóth Ramóna fagott.

0: Szó esett ugye tömbökben való gondolkozásról, hogy úgy mondjam, szó esett most az elektronikáról, mégis azt kérem, hogy fogalmazzon meg egy zeneszerzői árszpoétikát, egy alkotói árszpoétikát. Mi az, amit egy új kompozícióban úgymond meg szeretne találni?
1: Mindig más, de egy valamit nagyon. Ha elkezd valamiért egy zenei anyag, egy csíra, egy apró pici kis zenei búrjánzás valamiért elkezd működni, az az egy nálam biztos, és ez hangozhat nagyon könnyedén, hogy hagyni a saját útján kibontakozni. Most ez nagyon könnyen hangzik, de borzasztó nehéz megcsinálni. Tehát én mennyire szólok bele, mert mindig bele kell szólnom, hát hiszen én kontrollálom, hogy hogyan hagyom kibontakozni azt a zenei anyagot, viszont csillapítani tudom a saját szándékomat, akaratomat a tekintetben, hogy az az anyag a saját útján haladjon,

0: ez minden esetben érvényes. Hogy a zenei anyag maga milyen, erre mondom, hogy mindig más, és talán ettől izgalmas, hogy szeretek keresgélni. Tehát vannak bizonyos típusú zenei anyagok, amelyek mondjuk több darabomba is megjelennek, nyilván másként, meg más mozgásban, más formában, de az, hogy rátaláljak valamire, az szerintem nagyon fontos. Nem igazán vagyok híve a klissék alkalmazásának. Rengeteg szituáció a zeneszerzésben arról szól, hogy vannak jól bevált panelek, és akkor ezeket helyenként nagyon jól lehet alkalmazni. Ennek egyáltalán nem vagyok a híve, mert ezek a panelek is attól lettek panelek, hogy valakik keresgéltek az elején. És én is inkább megpróbálom annak a zenei anyagnak, annak a minimális töredéknek az útját megtalálni, hogy végül aztán darab szülessen belőle. Ezt tudom mondani, ez az én módszerem.
1: Bár abszolút nem távolodunk el, mégis váltsunk most területet. A zeneszerzés mellett nagyon fontos része lett munkájának a kortárs zenei élet szervezése. Mit érdemes tudnunk a centrifugáról? Mi a cél, milyen igényeket szeretne kielégíteni ez a műhely?
0: Köszönöm a kérdést. A centrifuga így önmagában, mint csoportosulás, mint kortárs zenei helyzet, körülbelül 16 éve létezik, de ugye nevesítve 2013-ban lett, és elsősorban az a célja a centrifugának, hogy mindig egy tematika köré írjanak zeneszerzők új darabokat, tehát hogy ez egy kvázi egy zeneszerzői fórum, amihez nyilván előadók is tartoznak, és az a fontos ebben, hogy a centrifugai kifejezetten ősbemutatós hely, mindig egy témáról, vagy egy témával kapcsolatosan igyekszünk megszólítani szerzőket. Nagyon sok szerzőt megszólítottunk már, de nyilván mindig mindent nem lehet, mert akkor több hetes koncerteket tarthatnánk. Ezt nem lehet, de igyekszünk. Tehát egyrészt azok a szerzők nagyon fontosak számunkra, akiknek eleve a fúgában múltjuk van, mindig is ragaszkodtak a helyhez. Továbbá az is fontos számunkra, hogy bizonyos tematikák egyes szerzőknek, például a vokális műfajok egyes szerzőknek valahogy jobban állnak, egyszerűen jobban tudnak benne dolgozni, akkor abban gondolkodunk, hogy őket kérjük fel. Tehát a cél az mindig az, hogy új darabok szülessenek, és ez mindig egy erős tematika köré épüljön.
1: Ugye említette a fugát, itt természetesen a Fúga Építészeti Központ Igen. nevű intézményről van szó, és ha már másik területre eveztünk egy kicsit, a zeneszerzés és kortárs projektszervezés, illetve az említett műhely munka mellett vezényel is kortárs darabokat, saját darabokat. Hogyan érzi magát a különböző szerepekben? Van esetleg kapcsoló, amit át kell belül kapcsolni, vagy ez önnél teljesen máshogy működik?
0: Hát igen, kétségtelen olyankor valóban át kell valamit kapcsolnom magamba, főleg, hogyha saját kompozíciót vezénylek, hogy nem szabad annyira figyelnem, mint hogyha szerzőként ülnék a nézők sorai között a darabra, mert akkor elúszunk. Tudnélik, bárhol valami nem tetszik előadás közben, és ugye mindenki figyel nagyon a, hát most idézőjelben mondom, karmester, nem tartom magam annak, de az, hogy segítem a produkciót vezénléssel, az van, és ez el tud úszni, hogyha én szerzői füllel hallgatom közben, miközben zajlik a produkció. Tehát ilyenkor értelemszerűen át kell kapcsolnom produkció üzemmódba. Más daraboknál meg hát ugye igyekszem kihozni a legjobbat, ami történhet, illetve hát amit a kottából realizálni tudunk, ott szerencsére szerzői füllel annyira nem kell figyelnem.
1: Műsorunk utolsó zenei részlete a 2017-ben keletkezett Profondeur Symphony, vagyis a Mélység Szimfóniája című darabból való, melynek felvételét a szerző Kedves Csanád dirigálta. Simon Dávid fuvola, Szűcs Péter klarinét, Baksai Réka hegedű, Farkas Olivia gordonka, valamint Dani Imre zongorajátékát halljuk.

0: szakmai közeg, akár a jelen piros mikrofont is ide vehetjük. Mire vágyik alkotóként?
1: Két dolgot mondanék itt akkor. Alkotóként és úgy alkotóként, hogy elsősorban zenészként arra is vágyom, hogy nagyon sok fölösleges muzsika valahogy úgy ne akarjon érvényesülni. Tudom, hogy ez egy nagyon furcsa dolog, és senkit diszkriminálni nem szeretnék, csak egyszerűen hihetetlen megtévesztő a világunk, bármilyen zene megszólalhat, és kellő meggyőző előadásmódban még akár érvényt is szerezhet, pedig zenetörténetileg lényegében semmit nem jelent. Valószínűleg ezeket majd a zenetörténet kiszűri, csak hogy a jelen korban az az érzésem, hogy nagyon el van árasztva a színpad rengeteg fölösleges zenével. Szóval az egyik vágyam, ez elsősorban zenészként, hogy ezt lehetne redukálni. Alkotóként pedig arra vágyom, van egy operatervem, az hát, ha létre tud jönni még ebben az életben. Van néhány ciklus tervem, és van egy nagyon izgalmas szimfonikus zenekari tervem, amiről nem mondok el részleteket, mert nagyon egyedi az ötlet. Ezek úgy előttem vannak, mint távlati, esetleg egy létrejövő projektek, de az nekem egyelőre jól esik, meg jó abban létezni, hogy a kamarazene az nagyon is működik, és mindig történik a kortárs zene, mindig történik akár centrifuga is, de akár kérnek külön darabokat is, és ez utóbbi, hogy kérnek külön darabokat, ez is szerencsére, mondhatom magamnak szerencsésnek, ez elég gyakori, szóval ez alkotóként, ez most úgy betölti az életem. Talán vágyom egy-két nagyobb apparátusú mű megírására, de reméljük a jövő ezt is elhozza.
0: Úriemberként természetesen nem kérdezek rá azokra a tervekre, amelyeket nyilvánvalóan nem szeretne nagy plénum előtt előre megosztani. Annyit szeretnék csak elárulni, hogy engem az operaterv az nagyon érdekel. Három szóval jellemezni az operatervét?
1: Tradíciómentes, zeneközpontú, visszafogott éneklés.
0: Köszönöm, akkor ezek lesznek a zárószavaink. Kedves Csanád zeneszerzőnek, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm én is.
0: Arckép. Portrésorozatunk vendége, kedves Csanád Artisius Díjas zeneszerző, a Fúga Építészeti Központ zenei programjainak vezetője volt. Műsorunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Ottmár Dávidot hallották.
2: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: Híreink következnek.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát. Több korrupciógyanús ügyben indíthat eljárást a vagyonvédelmi hivatal. Folytatódik a kellemes őszi idő. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs fideszes képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Seszták Miklós KDNP-s képviselő, egykori nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a parlament rendkívüli ülésén. Előzőleg Magyar Péter kormányfő parlamenti felszólalásában kérte, hogy függesszék fel mentelmi jogát, mert, mint mondta, minden tettéért vállalja a felelősséget. Hankó Balázs a parlamentben várja meg, milyen intézkedést tesznek vele szemben. A fideszes képviselő volt kulturális és innovációs miniszter azt mondta, ha el akarják vinni, akkor a munkahelyéről tegyék. Seszták Miklós KDNP-s képviselő bement a legfőbb ügyészségre vallomást tenni, majd a hatóság őrizetbe vette. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Kiemelt korrupciós és gazdasági visszaélések

0: ügyében, valamint az előző kormány kommunikációs és propaganda költései miatt indítja első nyomozásait a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szervezet emellett saját hatáskörébe vonja az önkormányzati korrupcióval kapcsolatos ügyeket, valamint a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek kiadásának vizsgálatát, jelentette be a hivatal nyomozati elnök helyettese. Ma adják át az egykori cseh elnökről elnevezett Václav Havel emberi jogi díjat Strasbourgban. A három jelölt között van Pardavi Márta jogász, emberjogi aktivista, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is. Az emberi jogok területén végzett munka elismerésére alapított díj magyar jelöltje régóta figyelemmel kíséri a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás emberi jogi munkáját. Felszólalt a magyarországi civil társadalom terét szűkítő törvények ellen. Segített megvédeni a kiszolgáltatottakat Európa határain, és fenntartani a jogállamiságot a növekvő nyomás ellen. Már 8 halálos áldozata van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak, a távol-keleti ország 41 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Országszerte süt a nap, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Napközben 22-25 fok várható, estére 11-17 fok közé hűl a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. A pontos idő 12 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Népzene, fiatalok hangja.
2: Sebő Ferenc vagyok. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Mai adásunkban folytatjuk a Bordó Sárkány zenekar CD-jének ismertetését. Nem tudom megállni, hogy ne meséljem el azt a párbeszédet, ami Szlama László, a zenekar vezető egyénisége és köztem zajlott, amikor még növendéken volt az egyetemen. Ő már akkor is sokféle zene iránt érdeklődött, és a menetrendszerű tanulmányok néha falak felé terelték. Azzal fordult hozzám, hogy szabad-e, nem bűnös dolog-e román és egyéb lemezek virtuóz darabjait játszani. Erre azt válaszoltam, hogy egy zenésznek mindent szabad játszani, hiszen melyik cigány primás nem tudja eljátszani a pacsirtát. De mint a tanára azt mondom, hogy bármit is játszik, tudnia kell, hogy mi az, amit játszik. Ezért van a felsőoktatás. A magyar revival mozgalom azért olyan kiemelkedő színvonalú, mert tudatosság és másfél száz év kutató munka van benne. Most térjünk vissza a Bordó Sárkányrend CD-jéhez. A múlt heti adásban egy szép moldvai népdal és táncfeldolgozással búcsúztunk. Idézzük fel ezt a darabot ismét, és onnan folytassuk a zenehallgatást.

Most egy Stella Splendens elnevezésű latin szövegű, ám kasztíliai dallal folytatjuk a zenehallgatást, melynek szerzője ismeretlen, a Libre Fermel de Montserrat gyűjteményből. Fúvós és énekes szólamaihoz remek alapot biztosít az alföldi magyar citera.

Most hallgassunk meg egy Andró nevezetű breton hangszeres táncmuzsikát, melyben a régi hangszerek egész sora vonul fel. A lassú, elegáns kezdéstől a vad befejezésig a korabeli muzsikálás mindenféle színét megmutatja ez az összeállítás.

A következőben két ír muzsika csendül fel. Az első, a Fogadó az ír kobolthoz című darab, zenéje, ahogy ígérték, saját zene középkori stílusban. Utána fergeteges írtáncokat hallunk, valószínűleg autentikus zenét saját stílusban.

Befejezésül pedig egy Rubátónak ismert magyar népdal feszül egy kemény 11-16-os bolgárritmusú metromágyra. És jól. Nincs erőszaktétel. Jó zenész jó ötletét, talán valamilyen felfedezését hallhatjuk. Az sem erőszaktétel, ahogy mindez összekapcsolódik 10. Alfonsz király 6-8-os kantigájával. Amikor Kodály a Magyar Népzene című alapvető könyvének tanulmányában találkoztunk egy zoborvidéki párosító éneknek egy 13. századi kéziratban fennmaradt spanyol dallammal való párhuzamba állításával, akkor az csak tudománynak tűnt. De itt, most, e tehetséges, fiatal és képzett zenészek kezén igazi élő népzenei élményé változik.

0: Bordó Sárkány című műsorunk második részét hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2020. február 10-i műsor ismétlését hallották.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Koncert a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is. A Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Elsőként kérem hallgassák meg Piotr Csajkovszki Hámol Manfred szimfóniáját, opusz 58. Előadja az Észak-Német Rádió Filharmonikus Zenekara Stanislav Kocsanovszki vezényletével. A felvétel a Hannoveri Rádió koncerttermében 2026. február 24-én készült.

0: Csajkovszki H-moll Manfred szimfóniáját hallották. Előadta az Észak-Német Rádió Filharmonikus Zenekara Stanislav Kocsanovszki vezényletével. A Hannoveri Rádió koncerttermében 2026. február 24-én készült a felvétel.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Koncerto Budapest hangversenyét közvetítjük. Közreműködik Kacander Orsolya és Szilágyi Szabolcs fuvolán, Várjon Dénes zongorán. Vezényelés hegedűn közreműködik Arvid Engegor. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. március 21-én készült. Elsőként Johann Sebastian Bach negyedik brandenburgi versenyét hallják. Kacander Orsolya és Szilágyi Szabolcs fuvolán, Arvid Engegor hegedűn játszik.

Johann Sebastian Bach negyedik brandenburgi versenyét hallották, a szólisták Kacander Orsolya és Szirágyi Szabolcs Fuvola, Arvid Engegor hegedűművész. Most Bach harmadik D-dur szvítje következik. A koncertó Budapest játszik, vezényel Arvid Engegor.

Johann Sebastian Bach harmadik D-dur szvítje után a D-dur zongora verseny következik Várjon Dénes szólójával. A koncertó Budapestet Arvid Engegor vezényli.

Johann Sebastian Bach D-dur zongora versenyét hallották Várjon Dénes szólójával. A Koncertó Budapest hangversenyét közvetítjük vezénnyel Arvid Engegor. Wolfgang Amadeus Mozart 5 fúga adász volt emperírte klávérból. Köhögjegyzékszáma 405-ös.

Elhangzott Mozart, öt fuga, das Voltemper írte klavírból, köhögjegyzékszáma 405-ös. A Concerto Budapest hangversenyét közvetítjük. Befejezésül Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenyét hallják. A szólisták Kacander Orsolya és Szilágyi Szabolcs fuvola, Várjon Dénes zongora és Arvid Engegor hegedű.

0: Kedves hallgatóink, a Koncerto Budapest hangversenyét közvetítettük. Közeműködött Kacander Orsolya és Szilágyi Szabolcs fuvolán, Várjon Dénes zongorán, vezényelt és hegedűn közleműködött Arvid Engegor. A Zeneakadémia nagy termében 2025. március 21-én készült a felvétel. A zenei rendező Weiss József, a hangmérnök Lakatos Gergely, a szerkesztő Szejdl Dénes volt. Nevükben is elköszönés, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Új jelöltet javasol a legfőbb ügyésznek Bak András köztársasági elnök. Iráni emberi jogi ügyvéd kapta az idei Václav Havel díjat. Marad a kellemes őszi idő sok napsütéssel. Kizárólag szakmai kritériumok szerint választotta ki a vagyonvisszaszerzési hivatal azt a 4 ügyet, amellyel a munkáját kezdi. Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a hivatal vezetője. Unger Anna úgy fogalmazott, nem volt szempont, hogy azok a volt kormányfőhöz kötődjenek. Az egyik ügyről elmondta, hogy a NER rendszer visszaéléseinek egyik tipikus példája volt az úgynevezett vízum biznisz, amelyben a hivatal a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek szerzésével és kiadásával kapcsolatos politikai visszaéléseket vizsgálja. Elmondta azt is, hogy várhatóan szerdán kezdeményezik a ma őrizetbe vett Sesták Miklós KDNP-s képviselő előzetes letartóztatását. Magyar Péter szerint önmagát leplezte le a legfőbb ügyészség azzal, hogy együtt kezelte a kormányfő és az Orbán kormány 2 volt miniszterének mentelmi ügyét. Magyar Péter úgy fogalmazott, ezzel bebizonyították, hogy kit szolgáltak az elmúlt másfél évtizedben, miközben azt hitték, hogy elfedhetik cinkosságukat az Orbán rendszerrel. Hozzátette, a magyar embereknek joguk van ismerni az igazságszolgáltatás működését, és fontos, hogy helyreálljon a bizalom. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Bak András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetés továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Az államfő elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára, jelentette be Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A támogatásból egyebek mellett segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. Részletek a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvashatók. Iráni emberi jogi ügyvéd kapta az idei Václav Havel díjat. A strasbourgi székhelyű Európa Tanács indoklása szerint Nasrin Sotoudeh aktivistákat, újságírókat, kisebbségieket és kivégzésre ítélt fiatalkorúakat képviselt, miközben fellépett a női fejkendő viselését kötelezővé tévő törvények és a halálbüntetés ellen. A díj jelöltjei között volt Pardavi Márta jogász, emberi jogi aktivista, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke. Is. Brit állampolgárok, azok a gyanúsítottak, akiket tegnap vettek őrizetbe az amerikai légierő által használt nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál, közölte az ügyet vizsgáló brit terrorizmus ellenes rendőri hálózat. Az 5 férfi azután fogták el, hogy bejelentés érkezett arról, hogy a bázis felé 3 gyanús furgon tart. Azt továbbra sem tudni, hogy a járművekben találtak-e robbanószereket. Híreink végén a várható időjárásról. Napos, száraz idő várható, éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. A pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti nemzetközi

0: Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
1: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomunkos vezényletével szeptember 30-án a MÜPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MÜPA-ban. mrme.jegy.hu.
2: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a MÜPA-ban. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
3: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
4: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Csík Gabriella, zenei szerkesztőnk és Erdős Béla hangmérnök nevében is, a mikrofonnál Fellegi Lénád. Az óra derekán lesz zenei újdonságunk, mint ahogyan mindig, délután ezúttal Johann Nepomuk Hummel zenét hallhatunk majd, 16 órakor koncertet ajánlok a figyelmükbe, és természetesen a szokott időben lesz játékunk is, de ez csak a gerince a műsorunknak. Ludwig van Beethoven első szimfóniájának első tételével indítjuk a mai összeállításunkat. A bécsi filharmonikusokat Simon Rattle vezényli.

Ludwig van Beethoven első szimfóniájának első tételét hallottuk a bécsi filharmonikusokkal, Simon Rattle vezényletével. Igényes és önkritikus mester volt az orosz barokk mestere Arcangelo Corelli, a modern zenekar irányítás egyik úttörője. 1677-ben írta első művét szonáta hegedűre és lantra címmel. Most nem ebben az összeállításban, de kamaramuzsikát hallunk a művei közül. Az Opus 5-ös numero 2-es B-dur szonátából hangzik el három tétel. Andrew Menci hegedű, Richard Egger csembalón játszik.

Az iménti percekben Arcangelo Corelli kompozíciót hallottunk, a B-dur szonáta első, második és harmadik tételét Andrew Menci hegedűn, Richard Egar pedig csembalón játszott. Opera részlet következik Sargunó Faustjából, az ötödik felvonásból, a Magyar Állami Operaház zenekarát Sándor János vezényli.

Sárgúno Faustjából szólt a Walpurgis éj. Az ötödik felvonásban jártunk, a Magyar Állami Operaház zenekarát Sándor János vezényelte. Rövid zene következik, John Bull egyik kompozíciója, ez a Riadó, a Canadian Brass-szel.

0: John Bull volt a szerző és a Canadian Brass előadását hallottuk. Egy perc elmúlt, 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Következzen zenei újdonságunk. Két szorosan összefüggő művet rögzített az I Musicanti nemrég megjelent lemezén. Az indoklás az ajánlóban foglalt szövegből értelmet nyer, olvasom. Franz Schubert Pisztrán Götöse egy 1819-es alpesi gyalogtúra során született, amikor a zeneszerző megismerkedett Sylvester Baumgartnerrel. Ő amatőr csellistaként saját otthonában szervezett kamarazenei koncerteket, és nagyra értékette Schubert a Pisztránk című dalát, és felkérte a szerzőt, hogy írjon variációkat a dal dallamára. Baumgartner ekkoriban éppen egy zenész társaságot vezetett, amely Hummel Ezdur zongora ötösét, a szerző saját első zongora szeptetjéből készült átiratát készült előadni. Azt javasolta Schubertnek, hogy új variációit ugyanezen hangszerűs szállításra írja meg. Eddig a rövid történet, és így függ össze a két darab, de ezen a kiadványon, nem Hummel ezen műve, ami alapján, vagy a... ebben a hangszerelésben készült mű szólal meg, hanem egy ősbemutató felvétele hallható, ami szintén zongora ötös, a katonai zongora, zongora szeptett átdolgozása. Ezt csak így emlegetik, az opusz száma egyébként 114, tehát ebből a C-dur zongora ötösből hallgassuk a harmadik tételt, Johann Nepomuk Hummel a szerző, és az I Musicanti muzsikusai játszanak.

Johann Nepomuk Hummel zeneművet hallottunk, a C-dur kvintet harmadik tételét. Az Imusicanti muzsikusai között meg kell említenem, hogy ma magyar származású hegedűs, ő Visontai Zsolt Tihamér, de a többiek angolok, így Robert Smithson, Richard Harwood, Leon Bosch és Peter Donahue, mint vendégközreműködő játszott az iménti felvétel. Antonin Kraft C-dur gordonka versenyéből hallgassuk a második tételt. Jean-Guyen Keres játssza a cellót, az Ensemble Resonance vezetője Riccardo Minasi.

Koncertot tételt hallottunk, Antonin Kraft volt a szerző, és a C-dur Gordonka versenyből szólt a második tétel, ez egy andante tétel és románc az alcíme. Jean-Guyen Keres játszotta a szólót, az Ensemble Rosenáncot Riccardo Minasi vezényelte. Visszatérünk az operákhoz, de most is zenekari részlet következik. Camille Saint-Saëns Chantron és Delilájából szóljon a Bacchanália, némely Jervi vezényli a Skót Nemzeti Zenekart.

Camille Saint-Saëns Samson és Delilájából hallottuk a Bachanáliát a skót nemzeti zenekarral Némely Ervi vezényletével. Maradunk még mindig a színpadi zenénél. Daniel François Esprit Auber a Fekete Dominó című operájából következik az első felvonásból részlet. Sumi Cho énekel, Richard Boning az angol kamara zenekar vezetője.

Daniel François Esprit Auber a Fekete Dominó című operájából hallottuk a az első felvonásból Sumi Cho előadásában Angéla áriáját, az angol kamarazenekart Richard Bonning vezényelte. Most Georg Friedrich Händel 358-as jegyzékszám, a G-dur szonátájának első és harmadik tétele következik. Hiro Kurosaki hegedűn, William Christie orgonán játszik.

0: Georg Friedrich Händel G-dur szonátájának első és harmadik tételét hallottuk Hiro Kurosaki és Wilhelm Christie előadásában. Pár másodperccel múlt 16 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: A zene világnapján rendezett két teljesen különböző, több száz évet felölelő műsorú ingyenesen, regisztráció nélkül látogatható koncertre hívom fel a figyelmüket az óra elején. Kezdem a később, az időben később rendezete. 22 órától kezdődik a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében a klasszikus és jazz sorozat, tehát október 1-én csütörtökön. Ifjabb Balázs Elemér zongorázik, Lugosi Dániel Ali klarinéton játszik, és a Balázs Elemér trió játszik ezen a koncerten. Így Balázs Elemér dobol, Balázs József a zongorista, és Lakatos Pece Krisztián a bőgős. Ifjabb Balázs Elemér kompozíciók hangzanak el, egyetemeleki reflexiók Goethe Faustjára. Erről majd bízom benne, hogy fogunk többet hallani előzetesen. És 19:30-tól szintén a Dohnányi Ernő Központ zenei nagytermében Barokkiáda címmel az Anima Muzicae kamarazenekar lép fel, G. Horváth László művészeti vezetésével. Bieber kompozíció, Bach alkotás és Bánkövi Gyula egy Bieberre reflektáló, Bieber műre reflektáló műve, illetve egy Schmelzer kompozíció is elhangzik. Nagyon különleges összeállítású koncertről van szó. Ha már szóba került a nagyhatású zeneszerző Heinrich Ignaz Franz Bieber, bár ritkán emlegetjük, következzen a Csata című kompozíciójából két tétel. Most a Kölni Musica Antica játszik.

Heinrich Ignaz Franz Bieber volt a szerző, és a Csata című kompozíciójából szólt két tétel a kölni muzika antikával, Reinhard Göbel vezetésével. Ez a teljes mű meghallgatható, tehát október 1-én csütörtökön 7:30-tól a Doknányi Ernő Zenei Központ nagy termében egy ingyenesen regisztráció nélkül látogatható program. Robert Schumann Genoveva című alkotásának nyitánya következik, a Philharmonia zenekart Christian Thielemann vezényli.

Robert Schumann volt a szerző, elhangzott Genoveva nyitány. A Filharmonia zenekart Christian Thielemann vezényelte. Wolfgang Amadeus Mozart 563-as körjegyzékszámú S-dur divertimentójából következzék a hatodik tétel. Nikita Borisoglebski hegedűn, Maxim Risanov brácsán, Kokas Dóra csellón játszik.

Nikita Borisoglebski, Maxim Rissanovics és Kokas Dóra előadásában szólt Wolfgang Amadeus Mozart Ez-dur divertimentójának 6. tétele, ami körjegyzékszáma 563. Puccini Toszkájából következik a címszereplő imája, Kirita Kanava előadásában halljuk, a Lioni Opera zenekarát Kent Nagano vezényli.

Éteri muzsika, Giacomo Puccini Toszkájából szólt, a címszereplő imája a második felvonásból Kirite Kanavát hallottuk, a Lioni Opera zenekarát Kent Nagano vezényelte. A játék előtt még meghallgatunk egy Felix Mendelssohn Bartholdy művet, ez a H-moll, prelúdium és fuga lesz Martin Jones előadásában.

0: Martin Jones szólaltatta meg Felix Mendelssohn Bartholdy Hámol preludium és fugáját, egy perc múlva lesz 5:30.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
3: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomunkos vezényletével szeptember 30-án a MIPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Éjjel át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MIPA-ban. mrm.jegy.hu.
4: Opera, operett, chanson, Bartók, Ravel és Brahms művei, különböző zenei világok, amelyek egyetlen koncerten válnak harmonikus egységgé. Miklós Erika, Kállai Ernő és a Sárközi Kollektív egy színpadon találkozik az MBM Classic & Club sorozat Tűz és Lélek című koncertjén október 3-án a Pesti Vigadóban. mvmclassicclub.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkezett a délutáni játék ideje. Van 2 páros belépőnk koncertre, és egy színházi lehetőség, amiből választhatnak, illetve a tárgyereményünk CD. Nézzük a részleteket, csak nagyon röviden. 30-án, azaz szerdán, 19:30-tól a MIPA-ban, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara lép fel, Héja Domonkos vezényletével, közreműködik Molnár Ágnes, Fekete Attila, Aftandil Kaszpeli, ők énekelnek szólót az énekesek közül, a Magyar Rádió énekkarának vezető karnagya Szabó Sipos Máté, Stravinszki Petruska balettzenéje és Rachmaninov harangok kantátája hangzik el. A második koncert lehetőség október 1-ére, tehát a Zene Világnapjára szól, 19 órától a Magyar Zeneháza előadó termében Cimbalom Szalon, Solymosi Vince és Vadász Károly. A magyar cigányzenészek játékát már Brahms és Liszt kora óta csodálja a világ. A cigányzenész generációban mindig jelen volt a nyitottság és a más népek zenéje iránti érzékenység. Ezen a koncerten is ennek a sokszínűségnek lehetünk fültanúi, írják. És a Turay Ida Színházba október 10-ére szombatra van jegyünk, 15 órától kezdődik ez a program. Bernard Slade, Jövőre veled ugyanitt 2, a legenda folytatódik, romantikus végjáték 2 felvonásban, a főszereplők Vándor Éva és Harmat Imre, a rendező Radó Doniz. És a CD, vagy a tárgynyeremény pedig CD, a Riffle Irabagon Boasso Black Quartet Rebellions című CD-je, amit lehet nyerni. A 0630-30-30-160 az SMS számunk, és a muzsikalodelutankukacradio.hu az e-mail cím. Szombati évforduló alapján választottam zenét, 135 évvel ezelőtt született a kiváló karmester és hegedűművész Charles Münch, egész pontosan 1891. szeptember 26-án az Elsass-Lotaringiai Strasbourgban tanított is, nem csak vezényelt, tőle idézek, a Párizsi Konzervatóriumban a karmester tanítványainak mondta. Ha úgy tolmácsoljátok a zenét, ahogy érzitek, hévvel és hittel, teljes szívvel és meggyőződéssel, biztos vagyok benne, hogyha még a kritikusok támadnak is titeket, Isten megbocsát nektek. 1955-ben megjelent Karmester vagyok című könyvében úgy fogalmazta meg a vezénylési filozófiáját, ez nem is szakma, hanem szent hivatás. Karmesterré válni kemény munka. Attól a naptól kezdve kell dolgozni, amikor először lépünk be a konzervatórium ajtaján, egészen addig az estéig, amikor kimerülten vezényeljük pályafutásunk utolsó koncertjét. Minden karmester kialakítja a saját gesztusnyelvét, olyan mozdulatokat, amelyek beválnak nála, és amelyek kifejezik a benne zajló folyamatokat. Ám sosem szabad merev rendszerhez kötnie magát. A sokoldalúság a lényeg, a mozdulatoknak pedig épp olyan árnyaltnak kell lenniük, mint a hangoknak. A kérdés, hogy kinek a művét vezényli Sármüncs karmester, a bostoni szimfonikus zenekar élén áll, annyit elárulhatok, hogy egy német szerző, zeneszerző nevét kell elküldeniük, és kérem szépen, hogy jelöljék majd azt is, hogy a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe, a Magyar Zeneháza előadó termébe, avagy a Turaida Színházba szeretnének jegyet nyerni, de választhatják természetesen a CD-t is. Kinek a muzsikája szól? Így szól a kérdés.

Johannes Brahms második szimfóniájának negyedik tételét hallottuk a Bostoni Szimfonikus Zenekarral és Sarmünch karmester vezetésével. Még egy idézetet mondok tőle. A zene szelleme, amely itt összeköt bennünket, nem illúzió, hanem kinyilatkoztatás. A zene ereje abban rejlik, hogy olyan szépségeket tár fel előttünk, amelyeket más szférákban nem találhatunk meg. E szépségek megértése pedig nem múló élmény, hanem maga az élettel való megbékélés. Sarmünch szavait idéztem. Nyerteseink. Szeles Tünde, Mácsai András, Nagy Zsóka, és Kopacni Horváth Zsuzsa. Gratulálok nekik. Johann Sebastian Bach 1043-as BWV számú D-moll kettős versenyéből a második és harmadik tétellel folytatjuk a műsorunkat. Catherine McIntosh és Elizabeth Wolff is játssza a szólót a King's Concert felvételén.

Catherine McIntosh és Elizabeth Wolff is szólójával hallottuk Johann Sebastian Bach 1043-as BWV számú D-moll kettős versenyének második és harmadik tételét, a King's Consort koncertát. Az utolsó zenemű az órában Jacques Offenbach Hoffmann meséiből szól, Giulietta és Hoffmann kettőse hangzik el, Jesse Norman és Neil Schikoff énekel.

0: Jacques Offenbach Hoffman meséiből szólt, Giulietta és Hoffman kettőse az opera negyedik felvonásából, Jesse Norman és Nia Sikoff énekelt, a Théâtre Royal de la Monnaie énekkarát és zenekarát Sylvain Cambrillon vezényelte.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok!

0: ügyben hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs közölte, hogy a parlament épületében marad, és idézzük, munkahelyén várja meg, milyen intézkedést akarnak ellene. Délután pedig a Facebookon tudatta, nem bujkál, hanem dolgozik, valamint ismét ártatlanságát hangoztatta. A képviselők mai rendkívüli ülésükön felfüggesztették a miniszterelnök mentelmi jogát is. Kizárólag szakmai kritériumok szerint választotta ki a vagyonvisszaszerzési hivatal azt a 4 ügyet, amellyel a munkáját kezdi. Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a hivatal vezetője Unger Anna. Az MVVH ma jelentette be, hogy elsők között vizsgálják az időközben őrizetbe vett volt fejlesztési miniszter Sesták Miklós ügyét, amelyben vesztegetés elfogadása a gyanú. A másik vizsgálat a szuverenitásvédelmi hivatal indokolatlannak látszó propaganda és rendezvény költségeit érinti. A harmadik önkormányzati parkfenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzésekkel, míg a negyedik a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő hozzátette, politikai egyeztetés továbbra sem kezdeményezze a jelölt személyéről. Magyar Péter kormányfő azt mondta, az Orbán kormány a politikai maffia gépezet részévé tette a szervezetet, és egyértelmű szakításra van szükség az elmúlt másfél évtized gyakorlatával, ennek pedig az új legfőbb ügyész személyében is meg kell mutatkoznia. Asztalos Péter lett a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért új elnöke. Nyílt pályázati eljárásban 6 jelölt közül választották ki a szervezet élére. Korábban a Magyar Nemzeti Bank versenyképességi elemzőjeként dolgozott. A szervezet a jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak a szociálpolitikai kutatások, az idős politika és az esélyteremtés. Orosz drón támadás érte az Ukrán Tudományos Akadémia épületét Kijev történelmi belvárosában. Az orosz erők csapást mértek egy Dnyipro üzleti központra és egy logisztikai létesítményre. Zaporizsia városában egy ipari létesítményt vettek célba. A támadásoknak legalább 5 halottja és több mint 20 sebesültje van. Közben Szerhij Korecki miniszterelnök a várható téli áramszünetekre hívta fel a kijeviek figyelmét, és azt javasolta, hogy az idősek, betegek gondoskodjanak alternatív szállásról. Az időjárásról. Hajnalban átmenetileg kötfoltok is lehetnek, majd napos, száraz idő várható. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. A pontos idő 17 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
3: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
4: Továbbra is Fellegi Lénárd a mikrofonnál köszöntöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat. Felhívás keringőre, a következő kompozíció címe Kármária von Webert és Hector Berlioz-t kell említenem szerzőként, az Orosz Nemzeti Zenekart Mihály Pletnyov vezényli.

Kár Maria von Weber és Hector Berlioz volt a szerző, a felhívás keringőre hangzott el, az orosz nemzeti zenekart Mihály Pletnyov vezényelte. Újra koncertótétel következik, Antonio Vivaldi meg annyit írt ebben a műfajban, a 401-es sorszámú C-moll Gordonka versenyből az első tételt hallgatjuk, Sol Gabetta játssza a szólót a Sonatori della Gioiosa Marca kamarazenekar felvételén.

Antonio Vivaldi 401-es jegyzékszámú C-moll gordonka versenyének első tételét hallottuk Sol Gabetta szólójával és a Sonata Lidera Gioiosa Marca együttes előadásában. Említettem már Berlioz nevét az óra elején, most saját jogon írt Nyári éjszakák, az Ismeretlen sziget című alkotását halljuk. Benjamin Banheim énekel, Carrie Ann Mathison pedig zongorán játszik.

Hector Berlioz volt a szerző, elhangzott Nyári éjszakák, Az ismeretlen sziget, Benjamin Banheim énekelt, Carrie Mathison pedig zongorán játszott. A budapesti fesztiválzenekarral, Szevcsik Zsolt hangversenymester vezetésével most Antonio Rosetti muzsikát hallunk, tehát időben visszafelé megyünk, Notturno in D és a harmadik tétel szól a D-dur Notturnóból.

0: Antonio Rosetti D-dur nocturnóját hallottuk a Budapesti Fesztivál zenekar tagjaival, Szefcsik Zsolt hangversenymester vezetésével. Másodpercek múlva lesz 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Közben rápillantottam a közlekedéssel kapcsolatos információkra. Hála Istennek nem látok olyat, ami balesetről szólna. Az M1-es autópályán elfogadható tempóban lehet közlekedni mindkét irányban, írja az Útinform. Hát ilyen híreket örömmel olvasok. Richard Wagner A bolygó hollandi című operájából következzék a fonókórus. Nem kell bolyonganunk tovább a közlekedés tekintetében. A Bajor Állami Opera énekészenekarát Robert Heger vezényli.

Richard Wagner A bolygó hollandi című operájából szólt a második felvonás részlete, a Bajor Állami Opera éneki zenekarát Robert Heger vezényelte. Kamara zenével folytatjuk a műsorunkat. Most Ludwig van Beethoven a szerző és az Opus 9-es numero 2-es D-dur trióból a második tétel szól. Ez nem kifejezetten gyors tétel, de nem is nagyon lassú. Anne-Sophie Mutter hegedül, Bruno Giuranna mély hegedűn játszik, Mieczyslav Rostropovics pedig kordonkán.

Ludwig van Beethoven, opusz 9-es numero 2-es D-dur triójának második tételét hallottuk. Anne-Sophie Mutter hegedült, Bruno Giurana mélyhegedűn játszott, Mieczyslaw Rostropovich pedig kordonkán. Georg Friedrich Händel vízi zenéjéből következik egy pár tétel, összesen 22 tétel a teljes anyaga, és három sorozatról van szó. A D-dur suite-ből a második, harmadik, negyedik és ötödik tétel hallható a Linde Consort, a Hans Martin Linde vezetésével.

Georg Friedrich Händel Vízis a Néből, a D-dur szvítből hallottunk tételeket, a második, harmadik, negyedik és ötödik tétel hangzott el. A Linde konszort muzsikusait Hans Martin Linde fogta össze. Claudio Monteverdi most a szerző, és az Orfeóból következik az ötödik felvonásból részlet. Ez lesz a Mór tánc. Az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényített, megint opera részletet hallunk.

Claudio Monteverdi Orfeójából szólt a rövid részlet az ötödik felvonásból, az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényelte. Richter János kérte fel a 38 éves Dvorzsákot, hogy írjon szimfóniát a bécsi filharmonikusok számára, sokáig halasztották a bemutatót. A hatodik szimfónia harmadik tételét halljuk az utolsó műként a mai műsorban. A lucerni szimfonikus zenekar James Geffigen vezényli.

0: Antonin Dvorák 6. szimfóniájának szkercóját hallottuk, a Lucerni Szimfonikus Zenekar James Geffigen vezényelte. Így ért véget a mai muzsikáló délután, köszönöm a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető.
1: Műsorajánló.
2: Száztíz
1: éve született Simándi József operaénekes. Két részes összeállításunkban végigkísérjük a leghíresebb magyar tenor életútját és csodaszép felvételeiből idézünk. Simándi Józsefre emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A Prolog következő adásában Georg Friedrich Händel Izrael Egyiptomban című két részes oratóriumának érdekességeit fürkészhetjük László Ferenc értő segítségével.
3: Függetlenül attól, hogy magasztos vagy hátborzongató a téma, a járványok ábrázolása Händelnél mindig szórakoztató.
1: Prolog. Izgalmas információk az oratórium előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Mesterek órája. Hírességek. Legendás előadó művészek.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, hangmérnök kollégám Bozzai László nevében is, a mikrofonnál a szerkesztő Bolla Milán. Mai összeállításunkban Komor Vilmos vezényel, aki 1971-ben ezen a napon hunyt el. Először hallgassuk Erkel Ferenc Hunyadi László operájából a Nyitányt. Előadja a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara.

0: Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából szólt a nyitány, előadta a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara. Vezényelt Komor Vilmos. Következik Mozart Figaro házassága című operájából, a gróf áriája a harmadik felvonásból. Meris György énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát Komor Vilmos vezényli.
1: Hej, c'ha vinta la causa! Cosa sento?

Meris György énekelte Mozart Figaro házassága című operájából a gróf harmadik felvonásbeli áriáját. Közreműködött a Magyar Állami Operaház zenekara. Most hallgassuk Mozart a Varázsfuvola című operájából az Éjkirálynőjének áriáját a második felvonásból. Ágai Karola énekel. A Magyar Állami Operaház zenekarát továbbra is Komor Vilmos vezényli.

Mozart a Varázs Fuvola című operájából szólt az Éj királynőjének áriája a második felvonásból. Ágai Karola énekelt, közreműködött a Magyar Állami Operaház zenekara. Most hallgassuk Verdi Don Carlos című operájából Erzsébet és Fülöp kettősét a harmadik felvonásból. Osváth Júlia és Székely Mihály énekel, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Komor Vilmos vezényli.

Verdi Don Carlos című operájából szólt Erzsébet és Fülöp kettőse a harmadik felvonásból. Osváth Júlia és Székely Mihály énekelt. Közreműködött a Magyar Rádió szimfonikus zenekara. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Komor Vilmos vezényel. Hallgassuk Wagner a Bolygó Hollandi című operájából Daland áriáját a második felvonásból. Székely Mihály énekel, közreműködik a Berlini Rádió szimfonikus zenekara.

Wagner a Bolygó hollandi című operájából szólt Daland áriája a második felvonásból. Székely Mihály énekelt, közreműködött a Berlini Rádió szimfonikus zenekara. Következik Borodin Igor Herceg című operájából a Polovec táncok a második felvonásból. Szólót énekel Barlai Zsuzsa, a Magyar Rádió és Televízió énekkarát és szimfonikus zenekarát továbbra is Komor Vilmos vezényli.

Borodyin Igor Herceg című operájából szólt részlet, Polovec táncok a második felvonásból. Barlai Zsuzsa énekelt, a Magyar Rádió és Televízió énekkarát és szimfonikus zenekarát Komor Vilmos vezényelte. Összeállításunk végén hallgassuk Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából a Palotást a harmadik felvonásból. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara játszik, a karmester továbbra is Komor Vilmos.

0: Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából szólt a Palotás, a harmadik felvonásból. Előadta a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Komor Vilmos vezényelt. Hangmérnök kollégám Bozzai László nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Bolna Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Ma este a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik. A koncert vendége Izland Glenn Gouldja, Víkingur Ólafsson. Olli Mustonen nonettje és Haydn D-dur szimfóniája után Beethoven magával ragadó erejű S-dur zongora versenyét szólaltatja meg. Vezényel Várdai István. A május 23-ai koncert felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből ma 20 óra 33 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. 110 éve, 1916. szeptember 18-án Kistarcsán született a magyar opera világának egyik legnagyobb tenorja, Simándi József Kossuth-díjas operaénekes, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A felejthetetlen művészre két részes műsorral emlékezünk. A mai első epizódban egy 1991-ben a művész 75. születésnapja tiszteletére készült rádióműsor részleteit hallgatjuk. Simádi Józsefről egy kedves kolléganője, pályatársa, Barlai Zsuzsa operaénekes mondta, fegyelemben élte az életét, alárendelt mindent a hangjának és a produkcióknak, szinte önmegtartóztató módon szentelte az életét a pályának. Varró Barna kérdéseire válaszolva az első részletben erről a hozzáállásról is beszél Simádi József.
3: Említsük meg azt az időszakot, amikor Albertfalvától a Kerepesi útig gyalog tette meg az utat, naponta oda és vissza.
4: Igen, mert voltam 16 éves, és hát borzasztó szegények voltunk már. Hát. A villamos pénzt, amit anyám adott, ezt a 12x48 forintot raktam össze,
3: és ebből lett a biciklikerék.
4: És akkor saját magam megcsináltam, tehát az alkatrészeket megvásároltam hozzá, és szépen megcsináltam.
3: És akkor már biciklivel járt?
4: Hát, kerékpárral, ugye? Azt el kell mondanom, hogy minden áldott reggel az utat úgy vettem, hogy a kis rókus kápolna mellett vitt el az utam, és minden áldott reggel oda bementem, és alátos élekkel könyörögtem, hogy az erőm kitartson, hogy a 8 órát becsületesen tudjam ledolgozni, hogy a tanulmányi eredményeimben, mert ott a gyárban, benne az üzemben volt a tanonciskola,

0: a tűz-vízpróba? Milyen nagy hittel és áhítattal énekeltem azt a tűz-vízpróbát, ott a varázs, mindig erre gondoltam.
1: Még ott a taxivállalatnál felfigyeltek arra, hogy Simáni Józsefnek gyönyörű hangja van. Próbálták biztatni, hogy jelentkezzen énekesnek.
0: Igen, biztatgattak, hát mindenki biztatott, de hát hiába biztatgattak, hát akkor úgy, mint ma, akinek van egy kis tehetsége, azonnal, legalábbis hát elmúlt rendszerben, ugye, hogy fizetnek azért, hogy tanulkozni, hát akkor mindenkinek meg kell szerezni a pénzt. Hát honnan szereztem volna? Hát volt 22 pengő, 40 fillér heti fizetésem, ami akkor tulajdonképpen nem volt rossz, mert hát ha valaki a magam korosztályából tudja, hogy milyen árak voltak, akkor abból meg lehetett élni tulajdonképpen. Tehát nem volt olyan sok, hogy az ember öltözködjék is belőle, meg tandíjat is fizessen. Tehát hiába bíztatgattak. Meg kellett várni azt az időt, amíg a nagy nyomorból valahogy mégiscsak kiruházkodtam, amikor segéd lettem, ugye, ahogy mondták, akkor felszabadultam a minas évek alól. Akkor egyetlen egy ruhám volt, még téli kabátom se volt, és egy pár cipőm volt. Most ugye ez olyannak tűnik, hogy aki ezt hallgatja, azt mondja, hogy ez a milyen hülyét hazudozik össze-vissza. Nem, kérem, ez a szín igazság, amit mondok. Tehát ahhoz, hogy én emberek közé el tudjak menni, minden fillért a fogamhoz kellett verni, és úgy összespórolni a dolgokat, hogy én valahogy kinézek. Hát nem lehetett úgy elmenni emberek közé, vagy toporongyul. Hát ilyen szempontból hiú voltam, hát nem lehetett. Hát akkor is, amikor már az énekesi pályán voltam, nekem mindig volt a legnagyobb nyomorban is. Egy öltözött ruhám, két gyönyörű fehér ingem, egy csodálatosan szép fekete cipőm, hogy amikor elmentem énekelni, akkor olyan voltam, mintha mit tudom én, milyen anyagi háttér volna mögöttem, mert nem engedtem meg magamnak azt, hogy engem sajnáljanak. Amikor én oda kiállok, akkor úgy álltam oda ki, hogy méltó legyek arra, hogy nekem szép hangom van, és azt meghallgatják az emberek. Tetszik érteni? Ilyen büszke ember voltam tulajdonképpen. És hát ez hozzátartozik ez a pályához. Akiben ez a fajta rátartiság, ez a nemes rátartiság nincs meg, az valahogy szerintem nem való erre a pályára. Mert ehhez a pályához nem csak ének hang kell, nem csak muzikalitás kell, hanem nagyon sok mindenféle más is, többek között ez is.

0: Calaf áriáját hallgattuk Puccini Turandot című operájának harmadik felvonásából, és nem véletlenül választottam ezt a felvételt. Simándi József énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Vaszi Viktor vezényelte, és a következő történetben Vaszi Viktor személye meg is jelenik Simándi József visszaemlékezéseiben.
1: Én már 1940. szeptember 1-én az Operáz kórusában voltam, mint tenor 2. Ez is egy nagy dolog volt. Az autószerelő műhelyből egyenesen oda bevonultam az Operáz kórusába. Ez akkor nekem egy őrületes nagy dolog volt.
2: És egyszer csak jött Vaszi Viktor, és ajánlotta, hogy menjen le Szegedre.
1: Hát ez is megtörtént. Nem ennyire egyszerűen, de valóban így volt, igen. És hát az onnan már mindenki tudja tulajdonképpen, hogy hogy is volt az egész dolog.
2: És akkor jött Don José szerepe.
1: Igen, a Szegeden beugrottam ebbe a Don José-ba. Volt egy nagyon érdekes eseménye az életemnek. Fricsei Feri a Szegeden volt karmester. Az ottani Honvéd zenekarnak volt a karmestere. Lejött oda egyszer meghallgatni engem. 46 nyarán sétálgatok itt. Mert közben én Pesten laktam. Csak hát Szegeden éltem, de Pesten volt lakásom. 46 nyarán sétálgatok itt. Andrássy úton. Megállok egy ilyen plakát előtt. A Magyar Múzsa nevezetű koncertvállalkozás rendezett egy ilyen koncertszerű Carmen előadást, Frissei vezényletével. Nézem a szereposztást, Don José, Simándi József. Hát mondom, ezek mi a fenet, hogy? Mi ez itt? Hát én nem is tudok róla. Magyar Múzsa, megyek be az irodáig. Mondom, főrendező úr, hát mi ez? Hát kiírták a nevemet? Hát nem egy tévedés? Nem, édesfiam, nem. Hát honnan tudják, hogy én ezt a szerepet tudom? Hát a karmestertől, ő ajánlott, vállalja a felelősséget, érted? Hát itt teljesen oda voltam, paf. Akkor énekeltem először Németi Ellával, ő volt a Carmen. Ez egy felejthetetlen esemény volt így, aztán felejthetetlen volt az előadás is, mert nagyon nagy siker volt, és akkor utána hívtak aztán meg vissza az operához 47 februárjában, és utána aztán szerződtettek össze. Engem az Úristen olyan csodálatos talentummal áldott meg, amelyet nem engedhettem meg, hogy bárki is, akár a nagy dicséretekkel, akár a méltatlan lehúzásokkal, hogy úgy mondjam, elhomályosítsa ezt a talentot. Ennek csillogni kellett. Ennek úgy kellett frissen élni az utolsó pillanatig, amíg énekeltem, ahogyan azt megkaptam. Tetszik tudni, így fogtam fel a dolgokat.

0: Fricsai Ferenc nem csak Magyarországon vezényelte a Kárment Simándi Józseffel Don José szerepében, hanem magával vitte a művészt Münchenbe is. Bizé Kármennyéből a Virágáriát énekelte most Simándi József, a Bajor Állami Opera zenekarát Fricsai Ferenc vezényelte. Kétrészes műsorunk mai első epizódjában egy 1991-ben Simándi József operaénekes 75. születésnapja tiszteletére készült rádióműsor részleteivel emlékezünk a legendás művészre. Simándi Józsefet Varró Barna kérdezi.
1: És otthonos volt a rádióban is, hiszen számos operett...
2: Nem az operett, hát az csak egy későbbi dolog. Hát az operetteket azért adják le, hogy mindenkinek kedvezzenek az én hangommal. De hát én sok operát énekeltem ott, komplett operát is. És főleg inkább csak operákat énekeltem. Hát az operett azt a Vitó Pali rábeszélésére énekeltem. Méghozzá azzal tudott megfogni, hogy Józsikám, édes barátom, drága Józsikám, elveszed a lehetőségét annak, hogy mindenki élvezze a te csodálatosan gyönyörű szép hangodat, azok is, akik az operát nem szeretik, de az operettet nagyon szívesen meghallgatják. Hát ne büntesd őket azért, mert ők az operában nincsenek annyira eljegyezve. Hát kedvez azoknak is, akik az operettet nagyon szeretik, és a magyar népnek a 80%-a még azt szereti jobban, mondta így. Palikám, ne vilatkozzunk tovább, igazad van. És akkor csináltuk ezeket az operett felvételeket. Aztán az oda vezetett, hogy például a komplett Mosolyországát is elénekeltem a rádió felvételen.

0: nem csak az operetteket, hanem a dalokat is, a népdalokat is szívesen énekli.
1: Hanglemezre énekeltem két olyan lemezt, ami a népdalok vannak. A népdalnál csodálatosabb zene, úgy szóval a világon nincs. Olyan, mint amikor az ember ugye csodálatos palotákból, gyönyörű szép műemlék épületek közül, a városból elmegy ki egy csodálatosan gyönyörű virágos mezőre, ahol azok a vadvirágok egymás túl licitálva nőnek, virágzanak, pompáznak, különböző színekbe illatoznak, hozzá csodálatos levegő, a napfény, a felhők szépsége, a szellőknek az üdítő hatása. Jó a hasonlat?
0: Simádi Józsefben egy költő veszett el.
2: Következzék Kodály Zoltán zenéje, a Székelyfonóból hallgatjuk a Csitári hegyek alatt című népdalfeldolgozást. Simádi József mellett Andor Éva énekel, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Ferencsik János vezényli.

0: Az, hogy a Bangbannak ez a egy áriája a legismertebb az emberek számára, azt hiszem, hogy ez az ön nevéhez is fűződik.
1: Igen, igen. Nem akarok erről beszélni, mert olyan dicséretnek hallatszik, és nem szeretem magamat dicsérni különlegesen. Amit eddig elmondtam, azt adatszerűen abszolút tárgyalósan mondtam el. Szerették tőlem a Bangbannt.
0: Nem véletlenül, hogyha van egy olyan rendezvény, mint például ugye az operaház felújítása után.
1: Igen, boldog voltam, hogy annak a színháznak a ünnepi megnyitó előadásaint az én hangom csendülhetett föl először abba a színházba, amelyikben 40 évet, a 100 évből 40 évet én is végénekeltem. Ez nagyon szép dolog, nem?
0: Valahol azt nyilatkozta, hogy a Hazám, Hazám című ária tulajdonképpen nem is ária, hanem egy ima.
1: Nekem az. Én mindig úgyis énekeltem. Imádságos lélekkel. Lehet, hogy ez sugárzott át a névemet. Ez a plusz, amit én ezzel az imádságos lelkületemmel a hangomon keresztül valahogy megéreztettem a közönségemmel. Lehet, hogy ez volt az, ami hatott rá. Nem tudom. Nem is szeretek erről beszélni, mert részben lelkileg nagyon fölforgat, mert ezt a csodát ugye valóban imaként fogtam föl. És azért nem szeretek róla sokat beszélni, mert akkor úgy lejáratjuk. Erről nem kell beszélni, ezt énekelni kell, meg kell hallgatni, könnyezni fölötte, elgondolkozni fölötte, elmélkedni fölötte, úgy élni, ahogy ez az árja viszont csak megköveteli. Hazám, hazám, te mindenem. És nem azért álltam meg, mert nem tudom tovább, hanem mert nagyon meghatottam. Tudom, hogy mindenem neked köszönhetem, Uram. Hát nem az ember a hazának köszönhet mindent, elsősorban. Hát nem ez a föld adja meg az embernek azt, hogy megszülethetik ezen a földön, azután itt élhet, itt fölnevelkedhet, itt művelődhet, itt bontakozhat ki. Hát nem csoda. Tudom, hogy mindenem neked köszönhetem. Hát nem imádság ez? Nem hála adás?

0: Kétrészes műsorral emlékezünk a 110 éve született Simándi József Kossuth-díjas operaénekesre, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára. A mai első epizódban egy 1991-ben Simándi József operaénekes 75. születésnapja tiszteletére készült rádióműsor részleteit hallgattuk. Simándi Józseffel Varró Barna beszélgetett. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Zár alá vették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának vagyonát. Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Napos száraz idő várható. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Demet Imeát hallják. Őrizetbe vették Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés reggel felfüggesztette a KDNP-s politikus mentelmi jogát, majd ezt követően önként ment be az ügyészségre vallomást tenni. Hankó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter, akinek mentelmi jogát ugyancsak felfüggesztette az országgyűlés, a parlament épületében maradt és tudatta, nem bujkál, hanem dolgozik, és ismét ártatlanságát hangoztatta. Felfüggesztették a miniszterelnök mentelmi jogát is. Az ügyészség Magyar Péter ellen egy Dunába dobott telefon miatt lopás gyanújával nyomoz. Seszták Miklós nem tudja, mi az a Volánbusz ügy, amivel meggyanúsították. A volt fejlesztési miniszter ezt őrizetbe vétele előtt mondta a 24.hu-nak. A KDNP-s politikus úgy fogalmazott, nem követett el bűncselekményt, és a választások után az elszámoltatást követelő felfokozott hangulat késztette az ügyészséget arra, hogy megalapozatlanul gyanúsítsa meg korrupcióval. Zár alá vették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának több száz milliós ingatlanát. A nyomozók lefoglaltak egy gépkocsit, és több mint 2,5 milliárd forintnyi további vagyonelemet zároltak. A központi nyomozó főügyészség emlékeztetett, az ügyben 4,5 hónapja zajlik vizsgálat, a többi között hivatali vesztegetés elfogadása miatt. A Volánbusz ügynek több gyanúsítottja is van, Jelinek Dánielt, az Indotek csoport vezetőjét és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját letartóztatták. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk volt. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Mintegy 150 intézmény, csaknem 550 programmal várja a látogatókat az idei Múzeumok őszi fesztiválján november 15-éig. A rendezvénysorozat megnyitóján múzeumpedagógiai díjakat is átadtak, 6 intézmény Családbarát Múzeum címet, 4 múzeumpedagógiai nívódíjat, további 4 pedig külön díjat kapott. A kiváló múzeumpedagógus elismerést Kerekes Dóra, a Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár vezetője vehette át. Országszerte koncertekkel ünneplik október 1-én a Zene Világnapját. A programok között szerepel a MÁV Szimfonikus Zenekar koncertje a Zeneakadémián, a Kult Hétben a Sárik Péter Trió Bartók koncertje, de lesznek programok több vidéki városban, közöttük Dorogon, Veszprémben, Szegeden is. Az Óbudai Társas Körben Cigány György szalont avatnak, ahonnan a Bartók Rádió 15 órától élőben sugározza a Muzsikáló délután című műsort, majd Bősze Ádám Levél Áriák című műsora hangzik el. Híradásunk végén a várható időjárásról. Napos száraz idő várható, éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. Kedves hallgatóink, friss információkkal legközelebb éjfél előtt 5 perccel jelentkezünk. A pontos idő 19 óra 34 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
4: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmester versenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A berlini német szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Tomás Hanusz. Előadásukban Anton Bruckner 6. ádor szimfóniáját hallják. A felvétel a Prágai Városháza Smetana termében 2026. május 31-én készült.

0: Anton Bruckner 6. Ádor szimfóniáját hallották. Előadta a berlini német szimfonikus zenekar Tomás Hanus vezényletével. A prágai városháza Smetana termében 2026. május 31-én készült a felvétel.
1: Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában Borbé Mihály Visszanéztem félutamból című tavaly megjelent szólóalbumát mutatjuk be. A multi-instrumentalista művész improvizációja során szoprán, alt és tenor szaxofont, fujarát, tilinkót, kettős furuját, furuját, kavalt, tárogatót, klarinétot és basszus klarinétot is használ. Így formálódik játékán keresztül a kortárs etno-jazz. Borbé Mihály lemeze az Éjszakai Jazz Clubban, kedden 23 órakor, a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A zene világnapja. Élő műsorok október 1-én 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban Vikingur Olafsson és a Liszt Ferenc Kamarazenekar estjét közvetítjük. Vezényel és Gordonkán közreműködik Várdai István. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. május 23-án készült. Elsőként Olli Mustonen 4 tételes második nonettjét hallják.

Uli Mustonen második nonettjét hallották. A Liszt Ferenc kamarazenekar játszik, vezényel Várdai István. József Haydn D-dur szimfóniája következik.

József Haydn D-dur szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, Vikingur Olafsson és a Liszt Ferenc kamarazenekar estjét közvetítjük, vezényel Várdai István. Ludwig van Beethoven 5. S-dur zongora versenye hangzik most el, opusz 73. A szólista tehát Vikingur Olafsson.

Beethoven 5. Esz-dur zongora versenyét hallották Vikingur Olafsson szólójával. A Liszt Ferenc kamarazenekart Várdai István vezényelte. Ráadásként most hallgassák meg elsőként Robert Schumann esti dalát Carl Davidov átiratában. Vikingur Olafsson zongorán Várdai István Gordonkán játszik.

Robert Schumann esti dalát hallották Carl Davidov átiratában. Vikingor Olafsson és Várdai István játszott. A következő ráadás Johann Sebastian Bach F-moll zongora versenyének második lárgó tétele. Vikingor Olafsson zongorázik.

Bach F-moll zongora versenyének második lárgó tételét hallották. Befejezésül Johann Sebastian Bach D-dur szvittjéből a második R tétel hangzik föl, Kurták György századik születésnapjára ajánlva. Vikingur Olafsson zongorázik.

0: Johann Sebastian Bach D-dur szvitjéből a második R-tételt hallották. Kedves hallgatóink, Vikingur Olafsson és a Liszt Ferenc kamarazenekar estjét közvetítettük. Vezényelt és Gordonkán közreműködött Várdai István. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. május 23-án készült. A hangmérnök Dragon Tamás, a zenei rendező Illényi Péter és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amit én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Műsorajánló. A Prolog következő adásában Georg Friedrich Händel Izrael Egyiptomban című két részes oratóriumának érdekességeit fürkészhetjük László Ferenc értő segítségével.
1: Függetlenül attól, hogy magasztos vagy hátborzongató a téma, a járványok ábrázolása Händelnél mindig szórakoztató.
0: Prolog. Izgalmas információk az oratórium előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. A zene világnapja. Élő műsorok október 1-én 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Mantra címmel a Trondheim szimfonietta készített lemezt. A három kamarazenekari alkotást tartalmazó album végén egy meglepetés darab is helyet kapott. Az Ars Nova adásában tehát négy szerző különleges műve erről a kiadványról. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. A kompozíciókat Mantra gyűjtő név alá vonta össze a kiadó. Nos, ennek ismeretében talán nem lesz meglepő, ha összeállításunkban ezúttal meditatív alkotások csendülnek fel. Hiszen a mantra a manas és tra szavakból elme, gondolkodás és eszközoltalom felszabadítás áll össze. Jelentése tehát a gondolkodás eszköze, vagy az elme felszabadítása. Itt elsősorban a bennünket körülvevő illúzióktól való függőség megszüntetésére gondolnak. A mantra sokféle lehet. Lehet egy úgynevezett szent hang, egy szótag, egy szó, vagy akár egy szócsoport. Ezek mind segítik elcsendesíteni a bennünk zajt keltő fölösleges hangokat, mozgásokat. A mantrák megnyugtatják az idegrendszert, egyúttal összekötnek a világ mindenséggel, emlékeztetve arra, hogy minden élőlény a kozmosz egyetlen ős közös forrásából származik. S hát mindezek nyomán nem csoda, ha a mantra hozzásegít a test, a szellem és a légzés teljes összhangjához. A mantra című kiadvány első művének szerzője Hosokawa Toshio. Rajz 5 játékosra című 2004-ben írt alkotásáról így vallott a szerző. Azt álmodtam, hogy még az édesanyám méhében vagyok, kezdetben teljes béke honolt, az anyai testtel való egység. Aztán a szívverésének zajai elkezdtek egyre hangosabban visszhangozni, és megéreztem egy folyamat kezdetét, a születését. Megszületni nehéz dolog, ami ugyanúgy vezethet az élethez, mint a halálhoz. Ebben a nagyon valóságos álomban ősi érzések egész sorát éltem át. Szorongást, nyomást, félelmet, vágyat, majd végül a megszületés örömét. Ezt akartam zeneileg kifejezni, mint egy felrajzolva a nagy körvonalakat, innen is ered a cím, rajzok.

Rajzok 8 hangszerre címmel Hosokawa Toshio 2004-ben írt művét hallották. Az Ars Novában a Trondheimi Kamarazenekar Mantra című lemeze szól. Az 1958-as születésű Dan Bent Sørensen Minne Lieder című sorozatának 12. darabja következik. Noha a cím alapján a Minne Lied középkori német szerelmes dalt jelent, vokális műre gondolhatnánk, ez a 12 perces tétel tisztán hangszerezzene. A cím Minne Water több játékosságot is takar, jelentése a szerelem vize vagy szerelmes tó. Sørensen elmondása szerint a szót kezdetben mágikus hangzása miatt választotta, de a zene aztán úgy alakította magát, hogy az strukturálisan a víz mozgását, morajlását ábrázolja. A megszólaló kis témák úgy jelennek meg, mintha a távoli múltból emelkednének ki.

Ben Sörensen a vízjátékát megjelenítő Minnelíder sorozatának 12. darabját hallották. A következő kompozíció, mely a Trondheimi Kamarazenekar Mantra című lemezéről megszólal, az amerikai Ellen Lindquist Mantra című darabja, mely egy koncertó gamelánra és kamarazenekarra. Keletkezési évszáma 2016. A gamelán egyszerre egy hagyományos indonéziai zenei műfaj, valamint együttes. A formációban meg annyiféle ütőhangszer kap helyet, úgy mint bronzmetallofonok, xilofonok és hangolt gongok. A 20.-21. századi szerzők szívesen nyúlnak ezekhez az instrumentumokhoz, misztikus és az európai fül számára még mindig friss hangjuk miatt. Egyetlen nehézség van csak az előadásokra a megfelelő hangszerparkot összeállítani, beszerezni. 2016-ban egy neves norvég ütőhangszeres Espen Alberg olyan művek megírására ösztönözte a zeneszerzőket, amelyekben gamelán hangszereket használnak. Ennek nyomán született meg tehát Ellen Lindquist Mantra című kompozíciója. A szólót a művet inspiráló Espen Alberg játssza.

Ellen Lindquist Mantra című művét hallották, Espen Ahlberg szólaltatta meg a gamelán hangszereket, a Trondheimi kamarazenekar játszott. A karmester Kai Grinde Miran volt. Az együttes az iménti alkotás nyomán Mantra címet kapott albumára, felkerült még egy darab, melyen azonban már nem játszik a kamarazenekar. Ez a kis 4 perces tétel preparált, illetve zengőzongorára és szoprán hangra készült. Szerzője a norvég-amerikai énekes, zeneszerző Kristin Nordervall, akit Josquin des Prez alkotásai ihlettek erre a miniatűrre. Nordervall a Pomerium énekegyüttes tagja. Jó néhány évvel ezelőtt a francia mester Josquin különleges műveit vették lemezre. Ekkor érintette meg a 15.-16. század fordulóján élt mester zenei világa. Darabjának a Kápolna meditáció címet adta. A szerző Kristin Nordervall énekel, a zongora különleges hangjait Else Bo szólaltatja meg.

0: Kristin Norderwall Kápolna meditáció című művével ért véget az Ars Nova, melyben ezúttal a Trondheimi Kamarazenekar Mantra című albumát mutattuk be. Holnap Pierre Boulez vezényletével három kompozíciót hallgathatnak meg az Ars Novában. Szerzőink Ligeti György, Harrison Birtwistle és Olivier Messiaen, ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket, a szerkesztőt Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják, illetve mai összeállításunkban is a 8. Sárkány szelídítő jazz napok koncertjeinek sorából egyet, a Borbé műhely játszik, így meg is jegyezhetem, hogy holnap lesz a Solti teremben Borbé Mihály 70 címmel a Zeneakadémián a Kossuth Díjas fúvós hangszeres szülinapi koncertje sok-sok fellépővel, de ma 2025. augusztus 3-i Esztergomban a Szent György mezői olvasókör udvarán rögzített koncertet hallhatnak, az 1956. november 28-án Szentendrén született Borbé Mihály szaxofonon és fúvós hangszereken játszik, Szabó Dániel a zongorista, Horváth Balázs a bőgős és G. Szabó Hunor a dobos. Egy Presser Gábor Adam is Anna közös szerzeményt hallunk, de Szabó Dániel szerzemények és természetesen Borbé Mihály alkotások is szerepelnek, csak a téma címeket mondom. Nem három álom, Song from There, Intersections, Szélárnyékban kicsi madár, Se vonat, se állomás, Ezüst nyár és Gyere hozzám estére, fér bele a mai összeállításba.

Szabó Dániel, fantasztikus zongora szóval.

Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak. Géza Bohunor a doboknál. Nagy végül Horváth Balázs játszott. Vendégünk volt ma este Szabó Rániel zongorán, Szabó Rániel. És Borgényi Jelent húvosok, vagyis a Borgényi Jelent. Nagyon szépen köszönjük.

0: az éppen ma 70 éves Borbé Mihály játszott fúvós hangszereken. 2025. augusztus 3-i Esztergomban a Szentgyörgymezői Olvasókör udvarán a 8. Sárkány szelidítő jazznapokon adott koncertet hallhattak, a Borbé műhely fellépését. Borbé Mihály szaxofonon és fúvós hangszereken játszott, Szabó Dániel zongorán, Horváth Balázs volt a bőgős, G. Szabó Hunor dobolt. Az elhangzott témacímek Nem három álom, Song from There, Intersections, Szélárnyékban kicsi madár, Se vonat, se állomás, Ezüst nyár és Gyere hozzám estére hangzott el. A hangmérnök Huszák Zsolt és Pap Sándor, a zenei rendező és összeállításunk szerkesztője Weisz Gábor volt. Így ért véget a mai jazzkoncertek, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amidőn azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok, a szerkesztő Mikja György, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A Hír TV információi szerint az adóhatóság harmadik kerületi épületében rendelték el a kényszerintézkedést. A volt minisztert ugyanakkor Kecskemétre viszik, hogy ott folytassák le a gyanúsítotti kihallgatását. Hankó Balást hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vett az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Korábban őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozóügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szívek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Magyar Péter kormányfő Facebook oldalán azt írta, a tisztítótűz művelet első komoly napjának végére két volt miniszter is a hatóságok kezén van. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke pedig úgy reagált, nem hagyják, hogy a tiszás önkényurak megtörjék a nemzeti oldal közösségét. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az Országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Az államfő elmondta, olyan legfőbb ügyészt keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésébe vetett közbizalom helyreállítására. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül. Éjszaka 4-10 fok lehet, majd holnap délután 22-25 fok várható. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb itt a Bartók Rádióban. 6 órakor jelentkezünk holnap.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket, Katona Márta és Papp Sándor nevében is. Hugo Wolf 1860-ban született és 43 évet élt, a késő romantika egyik legeredetibb osztrák szerzője volt. Olasz szerenádja 1887-ben készült eredetileg vonós négyesre. Ekkor a szerző 26-27 éves volt, de már teljes érettséggel mutatta meg a különleges zenei érzékét. A darab mindössze egy tételből áll, és címének megfelelően könnyed mediterrán hangulatot idéz. Persze a zene jóval összetettebb, mint amit egy szerenád szólapján várnánk.

Wolf olasz szerenádját a Bartók Hunós négyes játszotta. A mű ihletője egy régi olasz táncdallam volt, amelyet Wolf sajátosan modern harmóniákkal és ritmusokkal formált át, még ilyen mandolinszerű hangzás is megpróbált megidézni a darabban. Claude Debussy öt sanszonja következik.

Claudon de Sermizi öt sansonját a Clément Jeannequin együttes adta elő. Sermizi a legjellegzetesebb sanson szerzőnek számított korában, 12. Lajos magán kórusában, majd Angliában is dolgozott. Most hallgassuk meg Grieg két elégikus melódiáját, a CBC Vancouveri zenekara játszik.

Edvard Grieg két elégikus melódiáját hallottuk. Grieg szelíd, barátságos ember volt, meg volt benne egy természetes nyájasság, közvetlenség, ugyanakkor szókimondó embernek is ismerték, bizony nagyon őszinte és nyers is tudott lenni. Mare Mare kompozíciója következik, Le Folies d'Espagne.

Les Folies d'Espagne, Mare spanyolos darabját Lizedaus játszotta. Ez a szerző a Viola da Gamba játék módját módosította, megreformálta. Lully tanítványa volt, és egy időben legalább akkora hírneve volt, mint mesterének. Vivaldi-tól következik a C-dur hegedű verseny.

Vivaldi opusz 8-as C-dur hegedű versenyét Fabio Biondi és az Európa Galante együttes szólaltatta meg. Ferruccio Busoni mondta, hogy Bach az Isten, Mozart az angyal, Beethoven az ember. Most az angyal zenéje következik. C-dur változatok egy gyermekdalra. Jungland Han zongorázik.

Mozart 265-ös jegyzékszámú C-dur variációját játszotta Jung Lanhan. Stravinsky 1934-ben francia, később pedig amerikai állampolgárságot kapott. Tanult jogot, de igazi érdeklődésének megfelelően mindvégig a zenével foglalkozott. Az Egon című balettzenéjét hallgatjuk meg.

Stravinsky Agon című balett zenéje hangzott el a BBC szimfonikus zenekarának előadásában. A komponista Rimszkij-Korszakovtól is tanult magánúton zeneszerzést, és amikor bemutatták a tűzijátékot, akkor ismerte meg Gyagilevet, sokat dolgoztak együtt. Francesco Mancini zenéje következik.

Francesco Mancini Missa Septimus semi compositiujat, Claire Le Filietre, Marnix de Ket, Anne Farmelink és a Kurende együttes szólaltatta megvezényelt Erik van Nevel. Most Fanny Mendelssohn zongora darabok következnek a dalok szöveg nélküli sorozatból, Georgi Gigasvili zongorázik.

Fanny Mendelssohn négy zongora darabját játszott a Georgi Gigasvili. Fanny 4 évvel volt idősebb, híres öccsénél. A művészetek iránt fogékony értelmiségi családban született Hamburgban, de a család akkor szokásainak megfelelően bizony csak Félixet támogatta a komponálásban. 2 óra van.

A svéd rádió zenekar hangversenye következik, amelyen Antonio Pappano vezényelt. Elsőként Brahms hegedű versenye hangzott el Janin Jansen szólójával, aki 1978-ban született, napjaink egyik legismertebb hegedű művésznője. Zenés családban nőtt fel, édesapja organista volt, édesanyja énektanár, és a testvérei közül is többen muzsikusok lettek. 6 éves korában kezdett hegedülni, a hágai királyi konzervatóriumban tanult, ahol Ilja Kaller növendéke lett. Nemzetközi pályafutása nagyon fiatalon elindult, különösen híres, rendkívül intenzív és szenvedélyes előadásmódjáról.